Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát toronymagasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze két ponttal maradt le a végső győztestől. Ködmagány címmel jelent meg verseskötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázatra összesen 567 pályamunka érkezett be, közülük 407 volt érvényes, közölte szombaton a Klebelsberg központ. Az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. A véleményezők a pályázók nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját ismerhetik meg. Álláspontjukat október 5-éig kell visszaküldeni. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen bő 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. A tárcavezető Ruszin Szendi Romulus ezzel kapcsolatban azt mondta, a katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Megújul és kibővül a Kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, közölte a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter szerint elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályok műtéteknél. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Erre hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati közleményében. A vasúttársaság azért figyelmeztet, mert az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható. Az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas dokumentum számát kell megadni, az ideiglenes diák igazolvány száma nem használható.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban több felé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek, írt a közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri városrészben is, ahol bár nem minden bejelentés van maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Bár két góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak egy pontot tudott itthon tartani. A somogyi gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Fradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát toronymagasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. Az MVM csoport felkészülten várja a következő fűtési szezont. A cég a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, a szükséges készletek feltöltése folyamatos, tudatta szombaton a társaság. Az MVM azt is jelezte, Magyarország a földgáztárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már most rendelkezésre áll a lakosság biztonságos ellátásához szükséges mennyiség. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az 5-ös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 38, 49, 64, 76, 79. A négyesek egyenként 3.519.720 forintot érnek. A hármasok 38.800, a kettesek 4.615 forintot fizetnek. A várható főnyeremény összege 4,1 milliárd forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Szégyellj önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hírek most!
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Egy különleges, testen kívüli szív-tüdőkészülék működését is megismerhették a 8. alkalommal megszervezett Somogy vármegyei mentők tudományos kerekasztalának résztvevői. A kétnapos hajmási esemény gyakorlati bemutatóján elhangzott. Ezt a korszerű berendezést eddig élesben még nem próbálták ki a magyar mentősök, de Hollandiában már bizonyított. A szakértők azt mondják, ha valakinek a keringése 15 percig áll, és utána próbálják újraéleszteni, akkor mindössze 10% esélye van a túlélésre. Ezzel a terápiával viszont a túlélési esély 40-60%-ra nő. Egy pontos sikerrel kezdte a 2026-2027-es szezont a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapata, amely a bajnokság hazai nyitányán 99-98 arányban győzte le a Szeged gárdáját. Branislav Dzunic tanítványai közül Vurrics 21, Filipovic Márkó pedig 20 pontig jutott. A KKK legközelebb kedden a szolnoki olajbányász otthonában lép majd pályára. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A kormányfő szerint a kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen bő 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. A tárcavezető Ruszin Szendi Romulus ezzel kapcsolatban azt mondta, a katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették.
1: Időjárás jelentés.
2: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár, 6 óra múlt néhány perccel, szeptember 28-a van, bizony, már a szeptemberi utolsó napokat tapossuk, és remélem, hogy mindenkinek jól telt a hétvégéje, jó kis őszi időjárásunk volt szombaton és vasárnap egyaránt, na de itt az ideje, hogy beledobjuk magunkat egy újabb munkahétbe, ha már itt a hétfő, kicsit szívjuk fel magunkat, és vágjunk neki úgy ennek a napnak, ennek a hétnek, mint hogyha nem ismernénk lehetetlent. Természetesen én is hozzájárulok ehhez az elhatározáshoz, nagyon jó zenékkel, hamarosan köszöntjük az ünnepelteket, majd hozok lapszemlét és kalendáriumot, ti pedig tekerjetek a hangerőn, és rúgjuk be együtt a hétfő ajtaját. Miley Cyrus újdonsága jön hamarosan, ez lesz a Let's Get Married, most pedig David Guetta és Sam Martin a Lovers on the Sun-nal nyitja az órát. Let's light it up, let's...

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Szeptember 28-a van, és a mai napon a vencelek ünneplik névnapjukat. A vencel egy német szláv eredetű név, jelentése koszorú, dicsőség. A vencel név erős jellemű és komoly természetű személyiség kialakulását támogatja, aki szívesebben tölt időt egyedül, gondolatai társaságában, mint másokkal. Nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezik, főleg ami a szóbeli megnyilvánulásokat illeti. Ugyanakkor nem szeret magántermészetű dolgairól beszélni még akkor sem, ha azt az adott helyzet megkívánná. Bár pontosan tisztában van azzal, hogy egy-egy helyzet milyen szavak használatát követelné meg tőle, olykor mégis előfordul, hogy hirtelen, képtelen megtalálni az elvárt kifejezéseket, és ilyenkor túl nyersen fogalmaz. Benső gondolatait, érzéseit ezért leginkább írásban tudja kifejezni. Kedves vencelek, kívánunk nektek boldog névnapot, a születésnaposoknak boldog születésnapot, az ünnepelteknek jön Pink dala, a Never Gonna Not Dance Again.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Aktualitások, programok, kaposvári hírek egy helyen a kaposvármos.hu-n, és ezúttal is böngészgetem picit testvéroldalunk digitális hasábjait. 18. alkalommal rendezték meg a Kánt, írják a főoldalon, és az eseményről pedig egy galériát is hoztak kollégáink. Emellett olvashatok arról, hogy sűrűbb buszközlekedés és új járatok jönnek novembertől. Beszámolót találtok arról is, hogy megkezdődött a cukorgyár 133. kampánya. Aztán kollégáink írnak arról is, hogy vaddisznók a település szélén, mi vonza őket egyre közelebb, több helyszínen várják a véradókat Somogyban, a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját online és közösségi vetítéssel ünneplik, a nyelvek összekötnek, 25 éve indult útjára az Európai Nyelvek Napja, a száraz talaj nehezíti az őszivetéshez a talaj előkészítését, társadalmi egyeztetésre várja a lakosságot Kaposvár önkormányzata, na de sorolhatnám tovább, kattintsatok a kaposvármos.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám!
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek, írt a közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri városrészben is, ahol bár nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Erre hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati közleményében. A vasúttársaság azért figyelmeztet, mert az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható. Az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas dokumentum számát kell megadni, az ideiglenes diák igazolvány száma nem használható. A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázatra összesen 567 pályamunka érkezett be, közülük 407 volt érvényes, közölte szombaton a Klebelsberg központ. Az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. A véleményezők a pályázók nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját ismerhetik meg. Álláspontjukat október 5-éig kell visszaküldeni.
0: Időjárás jelentés.
3: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Fél hét után járunk, a Sugar Babes dalát hallgattuk, ez volt a Push the Button a rádió moston. Szép reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik már felébredtek, és már javában benne vannak ebbe a hétfő reggelbe, és azoknak is, akik még mámorosan most próbálják rávenni magukat arra, hogy kibírják ezt a napot. Ki fogják bírni, és szent meggyőződésem, hogyha picit tekernek a hangerőn, picit hideg vízzel leöblítik az arcukat, már is jobban indul ez a nap. Hogyha pedig lenne hozzáfűzni valótok témáinkhoz, vagy közlekedési info kerül a birtokotokba, üzenjetek, hívjatok 0670 32 32 355, Viberen is várom az üzeneteiteket. Hamarosan jövök a kalendáriummal, előtte pedig jön Inna és az Up, itt lesz Michael Jackson és a Man in the Mirror, most pedig Kygo, Khalid és Griffin közöse a Save My Love szól.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Barangoljunk picit a múltban, hoztam néhány érdekességet is szeptember 28-ához kapcsolódóan. Például ma 239 éve, hogy megszületett az amerikai alkotmány. 55 éve amnesztiában részesült Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek, és elhagyta Magyarországot. Ma 119 éve látta meg a napvilágot Turay Ida, színésznő, érdemes művész. 1923. szeptember 28-án született Kabos László, Jászai Mari díjas színész, komikus, a Dollárpapában és a Verébis madárban is láthattuk őt. 98 éve ezen a napon Alexander Fleming felfedezte a penicillin antibiotikus hatását. Ma 92 éve, hogy Párizsban megszületett Brigitte Bardot, francia színésznő, énekesnő, állatjogi aktivista, író. 131 éve, hogy elhunyt Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus. És végül, de nem utolsó sorban, van egy születésnaposunk is a mai napon, ugyanis 1960-ban született, és ma ünnepli 66. születésnapját Jennifer Rush énekesnő. Így aztán mi is vele ünnepelünk, érkezik az énekesnő és a The Power of Love.
0: Ez volt a kalendárium.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, ma az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki, ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig 2 újabb termelő kutat furat az önkormányzat. Bár 2 góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak 1 pontot tudott itthon tartani. A Somogyi Gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Fradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. 2 egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát torony magasan nyerte meg. A 3 testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, közölte a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter szerint elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályok műtéteknél. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Erre hívta fel a figyelmet a MÁP csoport szombati közleményében. A vasúttársaság azért figyelmeztet, mert az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható. Az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas dokumentum számát kell megadni, az ideiglenes diák igazolvány száma nem használható.
0: Időjárás jelentés.
3: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Micsoda gyönyörű hétvégén vagyunk túl, szép reggelt Kaposvár, 7 óra múlt, és bedobtuk magunkat a naprakészbe, indul a nap itt a Rádió Moston, és hozunk nagyon sok kaposvári történést, információt, érdekességet, tartsatok velünk, és hát a hétvégén itt volt a zseniális Kán, remélhetőleg jó sokan kilátogattatok a kaposvári állattenyésztési napokra, de volt kis szüret a Szennai Skanzenben is, élt a város a hétvégén is, talán joggal mondhatjuk ezt, és élni fog ezen a héten is, hozok hamarosan újabb programokat, időjárás előrejelzést, és mindent, amitől még jobb lehet ez a hét, ez a nap, szeptember utolsó napjai. Nem sokára a Mango Rise érkezik, és egy idei dal, ez lesz az örökké tart, most pedig a napra készt Clean Bandit és Louise Johnson indítja a Tears-el.

volt Alex Warren és az Ordinary-t hallgattuk a rádió moston, elmúlt 4:48 is, kedves rádióhallgatók, és hát igazán sportosan alakul a mai nap, ugyanis a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola is csatlakozott az Európai Sporthéthez, és ennek keretén belül mindenféle szakágat megismerhettek. A körcsarnokban például este 6-tól 7-ig a kosárlabdával találkozhattok, az atlétikával pedig délután 4-től fél 6-ig a Dr. Bodosi Mihály atlétikai pályán. Akit a judó érdekel, 5 órára menjen a judó csarnokhoz, a kajakkenu szerelmeseit pedig a csónakháznál várják délután 4-kor a Desedán. 5 és 6 között a jégkorong iránt érdeklődőkkel találkoznának a jégcsarnokban, majd a birkózás is a figyelem középpontjába kerül az RG csarnokban, 4:30-tól. Délután 5-től úszás lesz a Csík Ferenc versenyúszodában, a röplabda a Mate Egyetem tornacsarnokában kap nagyobb hangsúlyt, mégpedig este 6 és 8 között, illetve a Dr. Bodosi Mihály atlétikai pályán az 5 tusa is a figyelem középpontjába kerül délután 4 és 5:30 között. Csatlakozzatok ti is az Európai Sporthéthez, vagy énekeljetek egy jót, például egy svéd fogorvossal. Ő érkezik, úgy hívják, hogy Dr. Albán, és a Sing Hallelujah-t halljuk a rádió moston.

0: FRIENDS, ez volt Marshmallow-tól és Anne Mary-től a Friends Rádió moston. Már 7:30 közelítünk, Pál Patrícia jön újból hírekkel itt a 91.2-n, aztán nem sokára közlekedési infókat is hozok nektek. Na de drága hallgatók, mielőtt indulna egy infobox, mutatom, hogy hogyan folytatjuk majd 7:30 után Alokkal, Szigalával és Ellie Goldinggal. Hétfői ébresztő dallamokkal és az All By Myself-el. Ezzel jövünk hamarosan.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy

0: Szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért!
1: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most rövid híreit Pál Patriciától hallják, 7:30 van. Szeptember 30-án, azaz szerdán végzik el a korábban elhalasztott faápolási és meccési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A munkavégzés idején az érintett parkolószakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. A kaposvári városüzemeltetés ismét arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a lezárt területen. A társaság emellett arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok környezetében fokozott figyelemmel haladjanak. Országos csúccsal nyerte meg a 48. Varsói maratont a kaposvári kasi versenyzője, Vindics Tóth Lili Anna. A magyar sportoló 2 óra 24 perc, 47 másodperces idővel ért célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Lili Anna korábban az Európa-bajnokságon ezüstérmet is szerzett, most pedig újabb kiemelkedő eredménnyel öregvítette a kaposvári sport hírnevét. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemisták. Is. A kormányfő szerint kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék. Szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a NAV adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
5: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
5: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem már Lacival, az Euró 6 óra taxi munkatársával, aki már kint van a városban, dolgozik, sőt, most éppen a reggeli kávéját szürcsölgeti, és azt mondta, hogy mindenhol élénk a forgalom, mindenhol a városban. Amit kiemelt, az például a Hársfa utca, és főként a Hársfa utca főutca találkozása. Aki onnan balra szeretne a főutca irányába fordulni, akkor nyugodtan vigyen magával popcornt, mert hosszú lesz. Természetesen ott a Béla Király utca felőli felüljárón is sokan vannak, időnként még meg is áll az autósor. A biciklisek és a rolleresek is előkerültek, vélhetően a kellemes idő elővonzotta őket, bár azért így reggelente még azért hűvös van. A lámpák mindenhol működnek. Az Unix előtt volt egy útfelbontás, ahol most már nincs útfelbontás, viszont egy tábla miatt kell kerülgetni. Az iskolák környékét értelemszerűen kihangsúlyozzuk, főként a Zrínyi, a Református iskola Damjanics utca felüli oldala, a Kisfaludiban is sokan vannak, ott is fokozott óvatosságra, figyelemre és centizgetésre van időnként szükség, például a Vörösmarty utcában, de a lakótelepi iskoláknál is vigyázzon mindenki magára, és vezessetek óvatosan, egy koccanás el tudja rontani az egész hetet is. Emellett a bevezető útjainkon szintén sok az autós, legyen szó Taszár felől, Toponár felől, Kaposújlak felől, Kaposfüred felől, vagy esetleg Kaposszerdahely felőli bejáratoknál. Vigyázzon mindenki magára, vezessetek óvatosan, hogyha pedig van közlekedési információtok, küldjétek el nekünk 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

reggelt, jó reggelt! Elmúlt 3:48 és a New Level Empire, illetve Wolf Kati közösét hallgattuk, ez volt a Nem Elég itt a rádió moston. Hát kedves hallgatók, van egy fontos téma, ami lehet nem annyira izgalmas, nem annyira érdekes, de szívügyünknek tartjuk, hogy mindig felhívjuk rá a figyelmet, ez pedig a véradás. És mindig elmondjuk azt is, hogy egy véradással a véradó 3 ember életének a megmentéséhez is hozzájárulhat. És hát kell ennél nemesebb feladat? Ráadásul ugye úgy van kialakítva a rendszer, hogy amikor felhasználják a vérünket, akkor SMS-ben is értesítenek erről. És ilyenkor az ember joggal érzi azt, hogy tettem valami jót, segítettem valakinek, még úgy is, hogy nem tudom, hogy kinek. És hát arra biztatlak benneteket, kedves hallgatók, hogy vegyetek részt ti is ilyen véradáson az előttünk álló héten, ugyanis az egész megyében többfelé, például Balatonfenyvesen, Marcaliban, Nagyatádon, Karádon és Iharosberényben is várják a véradókat, de szerveznek véradást bizony Kaposváron is. Például 29-én, azaz holnap, a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetben 9 és 18 óra között várják azokat, akik segítenének a vérükkel. Aztán a NAV-nál október 1-én a Béke utca 28 szám alatt 10 és 12 óra között, majd szintén a Területi Vérellátó Intézetben lesz véradás október 2-án 8 és 12 óra között. Végül pedig október 3-át ajánlom figyelmetekbe, akkor a Kaposvári Nagypiacon szerveznek véradást 9 és 12 óra között. Fontos, hogy a véradásra személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát szükséges vinnetek. A szervezők pedig arra kérik a jelentkezőket, hogy véradás előtt étkezzenek megfelelően és fogyasszanak elegendő folyadékot. Úgyhogy kedves hallgatók, menjetek, adjatok vért és segítsetek. Most pedig élvezzük a zenéket az Oasis-szel, jön a Wonderwall.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Novemberben indul az új kaposvári buszmenetrend. A héten is folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat. Jó napot kívánok, 8 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. November 1-től lép életbe az új helyi autóbuszmenetrend Kaposváron. A változás havonta mintegy 170-nel több buszindulást jelent. A sűrűbb járatok elsősorban a kórház, valamint a munkahelyek és iskolák jobb elérhetőségét szolgálják. 3 új midibuszos útvonal is indul. Az új menetrend bevezetése után 2 hónapig figyelik az utazási adatokat és az utasok visszajelzéseit, szükség esetén pedig módosítanak a járatokon. Közben folytatódik az elektromos buszflotta fejlesztése is. Összesen 42 új elektromos autóbusz beszerzését tervezik, amelyek közül 15 már megérkezett. A közlekedés fejlesztését új, digitális kijelzők, elektronikus jegyrendszer és később igényvezérelt járatok bevezetése is segítheti. Ezen a héten is folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat. Az utolsó héten, vagyis szeptember 28 és október 1 között 4 helyszínen várják a kaposváriakat. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél, kedden a Tüskevár város részében a Hajnóci és a Frankelleó utca kereszteződésénél, szerdán a Zselickert városban, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet találkozni a polgármesterrel. Itt a város ügyeiről, fejlesztésekről és a városrészeket érintő kérdésekről lehet vele beszélgetni. 40 évvel ezelőtt mutatták be a Macskafogó című kultikus magyar animációs filmet. A jubileum alkalmából október 2-án este 7 órától ingyenesen online is elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Emellett országszerte több helyszínen közösségi vetítéseket is tartanak. A kiemelt helyszín a Pannónia stúdió lesz, ahol a kisfilm is készült. A vetítés előtt közönség találkozóval és koncerttel várják az érdeklődőket. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Alkalmi bélyegblokkkal köszönti a Magyar Posta a 200 éves Herendi porcelán manufaktúrát. A jubileumi kiadás központi motívuma a világhírű Viktória mintás teáskészlet újra gondolt változata. Az első napi borítékon a lila magnólia stilizált képe, az alkalmi bélyegzőn pedig a manufaktúra logója látható. A bélyegblokk már megvásárolható a kijelölt postahelyeken és a Magyar Posta internetes oldalán. Az 1826-ban alapított Herendi manufaktúra az elmúlt 2 évszázadban a világ egyik legismertebb porcelán márkájává vált, és a magyar kulturális örökség meghatározó része lett.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ruth Balázsi Hunor.
7: Pál Patricia hírei után egy újabb órába dobtuk be magunkat. Elmúlt 8, szép reggelt kívánok mindenkinek, lendületes napindítást és egy csodálatos hetet. Szeptember 28-a van, ezek már bizony az első őszi hónapból az utolsó napok. Csütörtökön már beköszönt az október. Bizonyám, repül az idő, most kocintottuk el a 2026-os új évet, aztán már lassan-lassan tervezhetjük az újabb szilvesztert. Repül az idő, de itt a Rádió Moston attól függetlenül, hogy milyen napszak van, vagy milyen évszak van, mi hozzuk a legjobb zenéket, és számítunk rátok is. Ha van közlendőtök, osszátok meg velünk, írjatok SMS vagy Viber üzenetet, esetleg hívjatok fel telefonon a 0670-3232-355. Nem sokára érkezik egy dalpremier Taylor Swift-től, ez lesz a Patient Zero, előtte pedig Enrique Iglesias és Ciara nyitja az órát a Talking Back My Love-val.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Sabrina Carpenter énekelt, ez volt a Tears tavalyról, 2025-ből. Már 4:45 is elmúlt, kedves hallgatók, és közeleg a népmese napja, amire pedig a Takás Gyula könyvtár természetesen valami kis jópofa kreatív attrakcióval készül, a Show című eseménnyel. Megfűszerezik a népmese napját, a Show című mesét olvassák fel kézműves foglalkozással egybekötve. Ráadásul arra biztatják a fiatal meseolvasókat, hogy itt a lehetőség arra, hogy másnak is olvassanak. Azt írják a felhívásban, hogy ha szeretsz másnak is felolvasni, akkor gyere, válassz egy papírszínházas mesét, és varázsold el a közönséget. Az időpont pedig szeptember 30-a, délután 4:30, a helyszín értelemszerűen a Takás Gyula könyvtár. Úgyhogy kedves hallgatókat, tehetitek, akkor szerda délután menjetek, és fűszerezzétek meg a népmese napját a Takás Gyula könyvtárban. Most pedig mi megfűszerezzük ezt a késő reggelt, kora délelőttöt Bruno Mars Grenade című dalával, ezzel megyünk tovább.

üzenetet kaptunk Facebook oldalunkon. Roxana írt nekünk: Szia Hunor, a Mamma Mia kifőzdébe tudnál küldeni egy pörgős dalt? Titeket hallgatnak és szeretném feldobni a napjukat. Köszönöm és további szép napot kívánok mindenkinek. Hát kedves Roxana, persze, hogy tudok küldeni, és remélem, hogy sikerül is feldobni a Mamma Mia kifőzde munkatársainak a napját. Roxana, köszi, hogy írtál, a kifőzdébe pedig jön All Saints és a Rocksteady a rádió most.

Az All Saints dala szólt, a Rocksteady-t hallgattuk 2006-ból, 8:30 és Pál Patricia híreihez közeledünk, így szeptember 28-án, hétfőn reggel. Remélem, hogy most már mindenki megbékélt azzal, hogy igen, ez egy újabb hétfő, és bár sokszor hallani, hogy a hétfőt azt úgy nagyon sokan kihagynák a hétből, de akkor valószínűleg majd a keddet utálnánk ugyanígy. Természetesen hétfő ide vagy oda, a jó hangulatot, jó kedvet, energiát, lendületet hozzuk mi itt a rádió moston. Maradjatok velünk, hogyha pedig írnátok, üzennétek, hívnátok 0670 32 32 355. Charlie XX-el kerülünk közelebb Patricia híreihez, jön a Camera.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

0: forradalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Szerdán pótolják az elmaradt fametszést a Dózsa-György utcában. Jó napot kívánok, 8:30 van. A Rádió Most rövid híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Szeptember 30-án, azaz szerdán végzik el a korábban elhalasztott faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A munkavégzés idején az érintett parkolószakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. A kaposvári városüzemeltetés ismét arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a lezárt területen. A társaság emellett arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok környezetében fokozott figyelemmel haladjanak. Országos csúccsal nyerte meg a 48. Varsói maratont a kaposvári kasi versenyzője, Vindics Tóth Lili Anna. A magyar sportoló 2 óra 24 perc, 47 másodperces idővel ért célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Lili Anna korábban az Európa-bajnokságon ezüstérmet is szerzett, most pedig újabb kiemelkedő eredménnyel öregvítette a kaposvári sport hírnevét. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A kormányfő szerint kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallotta.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Már a fél kilenc is a múlté, Kemrettől szólt a Friends 2024-ből, ez pedig itt Kaposvár rádiója, a rádió most a 91.2-es frekvencián, a mikrofonnál pedig Ród Balázsi, Hunor. Hát kedves hallgatók, korábban is mondtam, hogy egy csodálatos hétvégén vagyunk túl, ehhez pedig hozzájárult az is, hogy nagyszerű időjárásunk volt, emellett pedig kiváló programok, ott volt a kaposvári állattenyésztési napok, ott volt a kis szüreti rendezvény a Szenna Iskanzenben, a Technik Piknik a Cseri Parkban, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ez a kellemes nyár, amit régen hívtak vénasszonyok nyarának, ezt sok szépkorú hölgy kikéri magának, nem szeretik ezt a megnevezést, de hogyha meg azt mondjuk indián nyár, akkor sokan azzal támadnak, hogy miért nem lehet úgy mondani, hogy régen mondtuk, hogy vénasszonyok nyara legyen, hát nem tesz senki e tekintetben szerintem igazságot, de az a lényeg, hogy minél tovább tart ez a kellemes meleg ősz, annál boldogabbak vagyunk, éppen ezért hozok is hamarosan egy részletes időjárás előrejelzést. Na de akkor most egy picit zenéljünk is. Donna Summerrel 1989-ig ugrunk vissza az időben az ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnőtől. A This Time I Know Is For Real érkezik, előtte pedig Harry Styles énekel, ez már is az American Girls.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Időjárás jelentés.
1: Nagyon úgy néz ki az időjárás előrejelzés tekintetében, hogy egy anticiklon okoz frontmentes szép időt. Marad az eseménytelen napos, kora őszi idő. Az éjszakai 5 fok körüli mínuszok után napközben 25 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Időjárásunkat ugyanis egy anticiklon alakítja, a magas nyomású légköri képződmény még napokig távol tartja tőlünk a frontokat. Folytatódik a nyugodt eseménytelen idő, a felhő oszlató leszálló légmozgásoknak köszönhetően túlnyomóan napos, száraz idő várható. Továbbra is jelentős lesz a napi hőingás, éjszakánként mélyre süllyed a hőmérő higanyszála, helyenként 5 fok alatti minimumok is előfordulhatnak, napközben viszont 25 fok körüli maximum hőmérsékletek várhatóak. Aztán nagyon úgy néz ki, hogy még legalább egy hétig kitart a mostanihoz hasonló idő, úgyhogy kedves hallgatók, akik szeretik ezt az időjárást, amikor már nincs túlságosan meleg, de még kellemesen jó idő van, örülhetnek, mert egész héten 25-26 Celsius fok körüli maximum hőmérsékletek várhatóak, bár a reggelek azért egyre hűvösebben indulnak, 5-11 körüli mínuszokkal egész héten.
0: Időjárás jelentést hallottak.

A Two Colors dalát hallgattuk, ez volt a Heavy Metal Love 2022-ből. Közeledünk 9 órához, amikor Pál Patrícia hozza újból a legfontosabb tudnivalókat itt a Rádió Moston. Viszont ez azt is jelenti, kedves hallgatók, hogy ez itt a napra kész vége. De változatlan lendülettel, érdekes információkkal, nagyon jó zenékkel folytatjuk 9 után is. Maradjatok velünk, tekerjetek a hangerőn és élvezzétek minden idők legjobb zenéit. Most például egy 23 éves muzsikával megyünk tovább, és zárjuk az órát. Ez lesz a Who Best Tank felvétele, a Reason.

0: a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
2: Reklám. Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Novembertől lép életbe az új kaposvári buszmenetrend. A héten is lesz kaposvári beszélgetés sorozat. Jó napot kívánok, 9 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. November 1-től lép életbe az új helyi autóbuszmenetrend Kaposváron. A változás havonta mintegy 170-nel több buszindulást jelent. A sűrűbb járatok elsősorban a kórház, valamint a munkahelyek és iskolák jobb elérhetőségét szolgálják. 3 új midibuszos útvonal is indul. Az új menetrend bevezetése után 2 hónapig figyelik az utazási adatokat és az utasok visszajelzéseit, szükség esetén pedig módosítanak a járatokon. Közben folytatódik az elektromos buszflotta fejlesztése is. Összesen 42 új elektromos autóbusz beszerzését tervezik, amelyek közül 15 már megérkezett. A közlekedés fejlesztését új, digitális kijelzők, elektronikus jegyrendszer és később igényvezérelt járatok bevezetése is segítheti. Ezen a héten is folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat. Az utolsó héten, vagyis szeptember 28 és október 1 között 4 helyszínen várják a kaposváriakat. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél, kedden a Tüskevár város részében a Hajnóci és a Frankelleó utca kereszteződésénél, szerdán a Zselickert városban, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet találkozni a polgármesterrel. Itt a város ügyeiről, fejlesztésekről és a városrészeket érintő kérdésekről lehet vele beszélgetni. 40 évvel ezelőtt mutatták be a Macskafogó című kultikus magyar animációs filmet. A jubileum alkalmából október 2-án este 7 órától ingyenesen online is elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Emellett országszerte több helyszínen közösségi vetítéseket is tartanak. A kiemelt helyszín a Pannónia stúdió lesz, ahol a kisfilm is készült. A vetítés előtt közönség találkozóval és koncerttel várják az érdeklődőket. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a NAV adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma folytatódik a kellemes kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
5: 9 óra után járunk, szeptember 28-a, hétfő délelőtt van. Induljon ez az óra is úgy, ahogy egy hétfőnek igazán jól áll, lendülettel, mert lehet még kicsit lassú a reggel, lehet, hogy hosszú a teendők listája, de valahol el kell kezdeni. És néha tényleg elég jó egy dal, egy kis energia, meg az az elhatározás, hogy na ebből a napból azért kihozzuk, amit lehet. Ráadásul hamarosan újabb dalpremierrel is jövünk, a Nickelback friss dala, a Make Me Love You érkezik nálunk, úgyhogy ezért is érdemes velünk maradni. Most viszont visszatekerjük az időt egy igazi megkerülhetetlen slágerhez, jöjjön az óra elején MC Hammer és a You Can Touch This, induljon az óra.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Calvin Harris és Clementine Douglas-től ez volt a Blessings, közben pedig már 9:45 után járunk ezen a hétfő délelőttön, és hoztam egy friss érdekességet a nagyvilágból, Európából, Spanyolországból, ahol paleontológusok megtalálták az első bizonyítékot arra, hogy Diplodocus élt Európában is. A Teruel környékén előkerült nagyjából 150 millió éves maradványok között 14 farokcsigolya is van. A kutatók szerint az állat körülbelül 25 méter hosszú lehetett. Azért különleges a felfedezés, mert a Diplodocus maradványait eddig kizárólag Észak-Amerikából ismertük, vagyis 150 millió év után most egy kicsit át kell rajzolni ezt a térképet, hogy merre is jártak ezek az óriások. Mi pedig ennél azért jóval kisebb léptékkel haladunk tovább a hétfő délelőttben, de a következő dalhoz nem kell időgép, Milli Vanilli és a Girl You Know It's True.

0: Ez volt Jade dala, az FUFN, azaz a Forget You For Now, és hát kedves rádióhallgatók, már a 9:30 küszöbén állunk. Jön egy társadalmi célú hirdetés itt a 91.2-n, utána pedig folytatjuk a lendületet, az energiát és a jó zenéket. Kiváló slágerek érkeznek, mutatom is, hogy mire számítsatok, ha velünk maradtok. Ugye mondtam, ez lesz a 5 Seconds of Summer-től a Hey Everybody itt a Rádió Moston. Aztán jön T. Danny és Szakás Gergő is az életemmel.
1: Mondtad már, hogy a vész mindig együtt jár velem. Mondtam hát, jobb, ha mész, bonyolult az életem.
0: Aztán Elton John és Dua Lipa is benéznek hozzánk a Cold Heart-tal.

0: kertés.
1: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

30 évet repültünk az időben Donna Louise-zal, ez volt az I Love You Always Forever a rádió moston, és már 3:40 után járunk, kedves hallgatók, szép délelőtöt kívánok mindenkinek, na meg sikerélményeket, egy jó hétfőt, mosolyal az arcunkon, és a végén pedig tudjuk úgy nyugtázni a napot, hogy na, ezt is megcsináltuk, és hát azért az sem baj, hogyha az életünkből, illetve ebből a hétfőből nem maradnak ki a legjobb zenék. Mi itt a rádió moston természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ti napotok a lehető legjobban alakuljon. Jönnek is a legnagyobb slágerek, régi dalok, új dalok, külföldiek, magyarok egyaránt. Ti pedig írjatok nekünk, vagy hívjatok bennünket, hogyha lenne közlendőtök 0670-3232-355. SMS-ben és Viberen is várjuk az üzeneteiteket, de fel is hívhattok telefonon. 10-kor tehát újból Pál Patrícia hozza a legfontosabb tudnivalókat Kaposvár rádiójában, de előtte azért még egy picit zenélgetünk Demi Lovato-val, Teddy Swims-el, illetve most Elton Johnnal és Dua Lipával jön a Cold Heart rádió mostan.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Igazán epic.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda.
5: 30-án 30%.
4: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
6: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Látogatói rekordot döntött a hétvégén a Kán. Ezen a héten is várják a véradókat Kaposváron. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Látogatói rekordot döntött az idei Kán egyetemi napok. A hétvégén megrendezett eseményre ugyanis 45 ezeren érkeztek a városba. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rendezvényén az agrárium jövőjét érintő kérdések, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a fenntartható mezőgazdaság álltak a középpontban. A szakmai programok mellett tenyészállat bemutatók, interaktív kiállítások, családi programok és koncertek is várták a látogatókat. Az esemény egyik kiemelt célja az volt, hogy bemutassa a hagyományos mezőgazdasági tudás és a modern technológiák együtt jelenthetik az ágazat fejlődésének egyik útját. Véradásra várják a kaposváriakat a következő napokban. Kedden reggel 9 és este 6 óra között a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetben lehet vért adni. Csütörtökön délelőtt 10 és dél között a NAV Béke utcai épületében is lesz véradás, pénteken pedig ismét a Területi Vérellátó Intézet várja a segítőket reggel 8 és dél között. Szombaton a Nagy Piacon, a Baross Gábor utcában is lehet vért adni. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát vigyenek magukkal. A véradás előtt pedig étkezzenek és fogyasszanak elegendő folyadékot. Jogosítvány nélkül okozott balesetet egy 52 éves férfi Siófokon. A sofőr pénteken a főutcán egy kanyarban kisodródott, majd egy oszlopnak és három parkoló autónak ütközött. A férfi könnyű sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. Az alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, a sofőr azonban érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett. Korábban ugyanis eltiltották a vezetéstől, és a lejárta után nem vett részt az előírt utánképzésen. A rendőrség a baleset okozása miatt járművezetéstől való eltiltást és pénzbírságot szabott ki rá, az engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás iratait pedig átadták az illetékes bíróságnak. Emelkedett az olaj ára hétfő reggel, miután Donald Trump amerikai elnök hétvégi nyilatkozatai felerősítették azokat az aggodalmakat, hogy késhet a Hormuzi szoroson keresztüli olajszállítások helyreállítása. Röviddel reggel 8 óra után az északi-tengeri Brent ára csaknem 1,5%-kal emelkedett hordónként. Az árfolyam pénteken még több mint 2%-kal csökkent. Trump szombaton elutasította Irán 7 pontos rendezési tervét, amely a hormuzi szoros forgalmának helyreállítását is tartalmazta.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma folytatódik a kellemes kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában.
0: Rót Balázsi Hunor.
9: 10 óra múlt, jó délelőttöt, jó hétfőt mindenkinek, hölgyeknek, uraknak, időseknek, fiataloknak egyaránt. A mikrofonnál Róth Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat. Pál Patriciának köszönjük szépen az infókat, 11-kor várjuk vissza itt a Rádió Moston. Hát egy újabb tartalmas óra elé nézünk, kedves hallgatók. Nem sokára jön egy újabb dalpremier, már nem is tudom, hogy ma reggel a hányadik. Isabella Rosa dalát hallhatjátok, ez lesz a Don't Make Them Like Me. Aztán hozok programajánlót, időjárás előrejelzés és horoszkópot is ebben az órában a legjobb zenék mellett. Most pedig rúgjuk be az óra ajtaját egy Swedish House Mafia John Martin dallal, jön a Don't You Worry Child.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: programajánló.
1: Hogyha már ilyen nagy figyelmet szentelünk a zenéknek mi itt a Rádió Moston, akkor jöjjön egy olyan program, ami hozzánk hasonlóat tesz. Érkezik a 15. Muzsikál Kaposvára Zene Világnapján rendezvény október 1-én csütörtökön a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szervezésében. A program fővédnöke Szita Károly Kaposvár polgármestere, és 10 óra 15 perckor kezdődnek az események, a programok a Kossuth téren az óvodás csoportok körjátékával. Aztán 11-től közös éneklés lesz, közreműködik a Somogy zenekar, valamint az iskolai kórusok, és itt mond köszöntőt a program fővédnöke Szita Károly. 4:12-kor táncház a Kossuth téren, közreműködik Turi Endre, délután pedig mini koncertek lesznek a város különböző pontjain. Délután 14:30-tól zongora és vonós muzsika, mégpedig a könyvtárban, aztán érkezik a Dalban egy a város kórus hangverseny az Együd Árpád Kulturális Központban, mégpedig 17:30-tól. Úgyhogy kedves hallgatók, mindenkinek ajánlom figyelmébe ezt a napot, aki szereti a zenét, nem csak azt, akinek a gyereke a Liszt Ferenc Zeneiskolába jár valamilyen hangszert tanulni vagy énekelni, hanem mindenkinek. Legyetek ott csütörtökön tehát a Kossuth téren, a város különböző pontjain, a mini koncerteken, a könyvtárban vagy az Együd Árpád Kulturális Központban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! 90.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Drága hallgatók, ma napos, száraz idő várható, gyenge délkeleti széllel, és a délutáni órákban a reggeli 5-8 fokos hőmérsékletek után már 23-25 fok közé melegszik a levegő. Késő

0: estére 15-18 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Aztán kedden folytatódik a napos száraz idő, a délkeleti szél kissé megélénkül, a hajnali órákra 6-10 fok közé hűl a levegő, de helyenként 5 foknál is hidegebb lehet, aztán holnap délután is 23-25 fok között alakul a hőmérséklet a délutáni órákban. Szerdán pedig a keddihez hasonló időjárás várható ugyanilyen hőmérsékletekkel, és nagyjából ez lesz jellemző egész hétre. Folytatódik az indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, kinek ahogy tetszik, élvezzétek ki minden percét.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
4: Milyen finoman fogalmaztál.
3: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na és akkor elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor kiderül, hogy a csillagok mit tartogatnak számunkra a mai napon. Kedves Kos, passzol hozzád az, hogy belép a Mars az oroszlánba, ugyanakkor túl sok lehet a tűz elem jelenlétéből. Ez azt jelenti, hogy tetrekész vagy és hatékony. Ugyanakkor nagyon ingerlékeny is, márpedig egy kirohanással most magadnak ártanál a leginkább. Olyan helyzetek jönnek ugyanis, amikben nem ártana egy kis taktikusság. Bika. Most nagy szerencse, hogy te a földelem szülötte vagy, így nem viszel annyira a mai tűzelem dominancia. Sőt, a megfontoltságoddal, nyugalmaddal te lehetsz az, aki másoknak az életébe is kiegyensúlyozottságot hoz. Ikrek, inspiráló hatások érnek, olvasol vagy látsz valamit, ami elgondolkodtat, és beépítheted a terveidbe. A Hold és a Merkur szembenállása azonban okozhat ambivalenciát valamiben, ellentmondásba kerülhetnek az észérvek és az érzéseid. Rák, ma sok kritikus megjegyzést kaphatsz, valaki pedig mintha szándékosan provokálna, nem kellene szó nélkül hagynod. A tűzelem abban segíteni fog neked, hogy határozottságot és erőt mutass.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A Mars vasárnapról hétfőre virradó éjszaka belépett a jegyedbe. Ez egyrészt jót jelent, a következő hetekben nagyon bátor az, aki újat mer veled húzni. Szinte legyőzhetetlen leszel. Másfelől viszont átgázolhatsz másokon úgy, hogy észre sem veszed. Fokozottan kell figyelned a környezeted reakcióit. Szűz. A Merkur szemben áll a Holddal, nagyon vigyázz ma, hogy hogyan fogalmazod meg a kritikádat. Van különbség a között, hogy valaki precíz vagy szőrszálhasogató. Megbánthatsz valakit az észrevételeiddel, ha nem figyelsz oda. Mérleg. A mérleg nap ma kap egy szuper segítő fényszöget az Uránusztól. Eszerint jöhet bármilyen kihívás vagy nehézség, most számíthatsz a felülről jövő közbenjárásra, segítségre. Használd ki a mai jó szériádat. Skorpió. Az egyik uralkodó bolygód a Mars, ami ma belép az oroszlánba. Mivel az oroszlán tűzelemű jegy, sokkal közvetlenebbül fejezed ki a haragodat vagy az agressziódat. De ez nálad nem baj. Az oroszlán Mars ugyanis egy kifelé irányuló energia, ami a te figyelmedet is kifelé fordítja. Így kevésbé bizonytalankodsz önmagadban, ami pedig szokásod.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: késsel.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: És elérkeztünk a napi horoszkóp utolsó felvonásához. Kedves nyilas, kimaradsz a mai stresszből is nagyjából, de azt azért észleled, hogy most sokan kimutatják a foguk fehérjét. Jól teszed, ha te inkább arra koncentrálsz, milyen előremutató eredmények körvonalazódnak, munkában is előrelépés következik. Bak, nyugalmat és magabiztosságot árasztasz, ezért is vonzódnak hozzád olyan sokan. Ma a munkahelyeden őrültek háza lehet, de te nem veszel részt benne, hanem a feladataidra koncentrálsz. Így aztán megint sokkal többre jutsz, és eredményesebb vagy, mint mások. Vízöntő, a nap és az Uránusz trigonja rád is nagy erővel hat. Pozitív fordulatot tartogat, akár otthonnal kapcsolatosan, akár valamilyen régebben elindított terv most érik be. Bejönnek a számításaid. Halak, a mai napon szinte döbbenten nézheted a körülötted zajló eseményeket, mert nehezen érted meg mások, miért viselkednek úgy, ahogy. Az a lényeg, hogy te ne menj bele ebbe a sok adokkapokba, hanem őrizd meg a kívülállásodat.
1: Ez volt a horoszkóp.
3: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

A Bon Jovi énekelt, ez volt a Have a Nice Day 2005-ből itt a Rádió Moston. Hát ezt kívánom én is nektek, kedves hallgatók, hogy legyen egy nagyszerű napotok. Ma, szeptember 28-án hétfőn, 11 órához közelítünk, újból jön hírekkel Pál Patrícia, és ezt megteszi egész nap óráról órára. Én azonban most megköszönöm azt, hogy velem indítottátok ezt a napot, szeptember utolsó hétfőjét, ugyanis elköszönök, műsorvezető váltáshoz érkezünk, 11 után már Györfi Betta jön és szórakoztat benneteket egészen délután 5-ig. Mindenkinek tehát egy csodálatos hetet kívánok, egy nagyszerű hétfőt, találkozunk majd péntek reggel 6-kor. George Ezra dalával búcsúzom, jön az Anyone For You. Ródh Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: 30-án 30%.
4: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
5: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Szerdán végzik el az elmaradt fametszést a Dózsa György utcában. Technikpikniket rendeztek a Cseri Parkban. Jó napot kívánok, 11 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 30-án, azaz szerdán végzik el a korábban elhalasztott faápolási és meccési munkálatokat a kaposvári Dózsa György utcában. A munkavégzés idején az érintett parkolószakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. A kaposvári városüzemeltetés ismét arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a lezárt területen. A társaság emellett arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok környezetében fokozott figyelemmel haladjanak. Elindult Kaposváron a Senior színjátszó műhely, amelyre közel 60-an jelentkeztek. A kezdeményezést Sarkadi Kis János, a Csiki Gergely Színház színművésze hívta életre a 40-es, 50-es és 60-as korosztály számára. A résztvevők 5 csoportban színészmesterséget, önismeretet, színpadi mozgást és beszédtechnikát tanulnak. A műhely hosszabb távú célja egy júniusi gálaest, de a legfontosabb a közösségépítés és az emberi kapcsolatok erősítése. Veterán autókat és motorokat állítottak ki vasárnap a kaposvári Cseri Parkban, ahol szezonzáró technikpikniket tartottak. A rendezvényre az ország több részéről is érkeztek kiállítók és érdeklődők. A látogatók számos régi járművet tekinthettek meg, emellett alkatrészbőrzét és családi programokat is szerveztek. A szervezők szerint a rendezvény minden korábbinál több érdeklődőt vonzott, és ezzel lezárult az idei veterán járműves szezon kaposvári programja. Ittasan jogosítvány nélkül és eltiltás hatája alatt vezetett egy 70 éves kaposvári férfi. A rendőrök a belvárosban akarták megállítani a motorost, aki a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére továbbhajtott, de rövidesen elfogták. Az intézkedés során a férfi elismerte, hogy aznap délelőtt rumot fogyasztott. Mint kiderült, korábban már ittas vezetés miatt eltiltották a járművezetéstől, és az előírt utánképzésen sem vett részt. A rendőrség büntetőeljárást indított ellene ittas vezetés miatt, emellett szabálysértési eljárás is indult az engedély nélküli vezetés és több közlekedési szabályszegés miatt. Több mint 6500 pedagógus végezte el augusztus óta azt az ingyenes online képzést, amely az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát segíti. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közlése szerint naponta mintegy 200 pedagógus teljesíti a programot, így a képzés már 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek biztonságát szolgálja. Az online oktatás az anafilaxia felismerését és ellátását, valamint az EpiPen használatát is bemutatja, a sikeres vizsga után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Az intézmények számára gyakorlati segédlet is készült, amely az eljárásrend mellett hasznos tanácsokat is tartalmaz.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Hello, üdvözlök mindenkit 4 perccel 11 óra után ezen a nagyon szép hétfői napon, az utolsó szeptemberi hétfői nap ez, 28-a, de az ősz szépségeit továbbra is élvezhetjük egészen sokáig, vagyis tartósan, kellemes időnk lesz. Erről a későbbiekben fogunk mesélni, és még sok minden mást is tartogatok nektek, érdekességeket, fontos infókat, hasznos tudnivalókat, és természetesen a legnagyobb slágereket, Lady Gaga Stupid Love címűjét, de előbb még Diaz és Menta jön közösen az Így volt szép című dalukkal, és itt a Walk the Moon is a Shut Up and Dance-el. Hát táncoljatok!

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Pussycat Dolls, Snoop Dogg-gal közösen készített Buttons című dalát hallgattuk a rádió moston. Hát Snoop Doggról ismert, hogy a konyhában is nagyon otthonosan mozog, csak úgy, mint a zenében, és nem egy szakácskönyve megjelent már. A legutóbbihoz például egy-egy menühöz mellékelt playlistet is, vagyis olyan zenei listát, amit főzés és evés közben érdemes hallgatni. Elképesztő az ember, és tényleg olyan hangulatot tud teremteni ezzel, kipróbáltam, ami nem mindennapi. Úgyhogy lehet akár egy-egy ilyen programot is szervezni estére, nem kell hozzá semmi más, csak egy jó zenei játszási lista és egy jó recept, meg a jó társaság. Magunknak is lehetünk jó társasága, nem kell mindig nagyra gondolni. De nekünk olyan nagy a zenei kínálatunk, hogy ezt érdemes lesz végighallgatnotok. Szívedből minden kell, jön a halott pénz ezzel, a Tears for Fears zenél nem sokára, de most MK és Krisztál közösét hallgatjuk, ez a Dior.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: Jeezy és Halsey közös dala volt ez, a Him and I című, a rádió moston szólt. Egy perc múlva lesz 3:42 a városban. Én azt tapasztaltam, hogy azért van rendesen forgalom, ugye, hogy ez egy hétfőhöz illik, és vannak még a Füredi úton kint itt-ott bóják a külső sávban, ahogy Kaposfüred felől haladunk befelé, sőt, az egyik helyszínen szakemberek dolgoztak is, úgyhogy ezt kerülgetni kell, erre figyeljetek. Illetve ha van más is, amire figyelni kell, azt örülnék, ha megosztanátok velünk. 70 32 32 355, ez SMS és Viber számunk, amit hívni is tudtok. Én most egy régi mesét mondok nektek, illetve énekli a Follow the Flow, aztán jön még Pink, Miley Cyrus és Somber is a legfrissebb hírekig.
1: Lehet csak benne.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: November 1-én lép életbe az új kaposvári buszmenetrend. A héten még várják a lakosságot a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozaton. Jó napot kívánok, dél van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. November 1-től lép életbe az új helyi autóbuszmenetrend Kaposváron. A változás havonta mintegy 170-nel több buszindulást jelent. A sűrűbb járatok elsősorban a kórház, valamint a munkahelyek és iskolák jobb elérhetőségét szolgálják. 3 új midibuszos útvonal is indul. Az új menetrend bevezetése után 2 hónapig figyelik az utazási adatokat és az utasok visszajelzéseit, szükség esetén pedig módosítanak a járatokon. Közben folytatódik az elektromos buszflotta fejlesztése is. Összesen 42 új elektromos autóbusz beszerzését tervezik, amelyek közül 15 már megérkezett. A közlekedés fejlesztését új, digitális kijelzők, elektronikus jegyrendszer és később igényvezérelt járatok bevezetése is segítheti. Ezen a héten is folytatódik a Kaposvári Beszélgetés sorozat. Az utolsó héten, vagyis szeptember 28 és október 1 között 4 helyszínen várják a kaposváriakat. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél, kedden a Tüskevár város részében a Hajnóci és a Frankelleó utca kereszteződésénél, szerdán a Zselickert városban, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet találkozni a polgármesterrel. Itt a város ügyeiről, fejlesztésekről és a városrészeket érintő kérdésekről lehet vele beszélgetni. Országos csúccsal nyerte meg a 48. Varsói maratont a kaposvári kasi versenyzője, Vindics Tóth Lili Anna. A magyar sportoló 2 óra 24 perc, 47 másodperces idővel ért célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Lili Anna korábban az Európa-bajnokságon ezüstérmet is szerzett, most pedig újabb kiemelkedő eredménnyel öregvítette a kaposvári sport hírnevét. Élelmiszermoly fertőzés miatt 2 tétel Ebkex márkájú kutyajutalomfalatot hívott vissza a forgalomból a gyártó. A Nébik tájékoztatása szerint a 100 g-os májas és rizslisztes húsmentes jutalomfalatok érintettek. A termékekben lárvákat és szövedékeket találtak. A hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételszámú és minőségmegőrzési idejű jutalomfalatokat ne adják kutyáiknak. 40 évvel ezelőtt mutatták be a Macskafogó című kultikus magyar animációs filmet. A jubileum alkalmából október 2-án este 7 órától ingyenesen online is elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Emellett országszerte több helyszínen közösségi vetítéseket is tartanak. A kiemelt helyszín a Pannónia stúdió lesz, ahol a kisfilm is készült. A vetítés előtt közönség találkozóval és koncerttel várják az érdeklődőket. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Ez már bizony a hétfő délután, 4 perccel múlt el 12 óra. Remélem, hogy könnyed volt az első fele a napnak, és még több lazaságot hoz a második fele. Hangulatos dalokat hozunk mi nektek. Paul Simon és Chevy Chase közösét például, vagy John Legend újdonságát, a Daylight címűt ismerjétek meg. És itt van Felix Jan a Close Your Eyes címűjével most. Close your eyes.

mi adóászunk Rúzsa Magdi volt, a rádió mostan énekelte slágerét 3 percen múlt el 4:01, gyönyörű ez a hétfői nap, és tartósan olyan szép időt ígérnek nekünk. A délután mindenképpen töltsétek szabadban, és egy kis mozgással, sporttal. Ajánlom figyelmetekbe az Európai Sporthét keretében megrendezendő Szabad a pálya tártkapus programokat a mai napon. Számos helyszínen lehet megismerkedni, és nem csak a gyerkőcöknek, de hát őket is nagy szeretettel várják, hanem a felnőtteknek is, például olyan sportágakkal, mint a kajakkenu. A Desedai Csónakházhoz menjetek 4 órára, az 5 tusával szintén 4 órától lehet megismerkedni az atlétika pályán, ahova az atlétikával kacérkodókat is hívják. A judo csarnokba 5 órától lehet menni, 6 órától a kosárlabda iránt érdeklődők a körcsarnokba menjenek, vagy a röplabda iránt érdeklődők az egyetem tornacsarnokába, a Mate Egyetem tornacsarnokába. A Csík Ferenc versenyúszodába természetesen az úszás lesz terítéken 5-től, a birkózás 5:30-tól az Ergély csarnokban, a jégkorong 5 órától a jégcsarnokban, és mindegyik esemény természetesen ingyenes. Ahogy mondtam, nem csak a kicsiket látják nagy szeretettel, hogy megismerkedjenek egyes sportággal, hanem mindazon felnőtteket is, akiknek még nem volt esetleg akármelyikhez szerencséje. Akihez nekünk most közösen szerencsénk lesz, ő Cat's Eye, az Animal című dalát adja.

0: Programajánló.
1: Ma délután 3 órakor helyeznek el emléktáblát a Somogy megyei Tisztszékház falán. Dr. Rátkai Ferenc ügyvéd a somogyi és a hazai ismeretterjesztés meghatározó és kiemelkedő személyének tiszteletére helyezik el ezt a táblát. Közreműködik a Kultúrtalálka Együttes és Sarkadikis János színművész. Épületbejárást tartanak ma a Turizmus Világnapja alkalmából a mentősöknél. Találkozó 5 órakor a mentőállomás előtt az Arany János utcában. Az esemény keretében meg lehet tudni, hogy kicsoda-micsoda az újraélesztő fantom, és lesz életmentés segítségnyújtás földön, és hogy milyen az életmentés segítségnyújtás földön, vízen, levegőben, mentőautóban. A program regisztrációhoz kötött, jelezzétek, ha ott szeretnétek lenni, a kaposvar@turinform.hu e-mail címen. A holnapi napon a Takács Gyula könyvtárban délután 16:30-tól papírszínházas mese lesz. A népmese napját megfűszerezik a Show című mesével, amit felolvasnak egy kézműves foglalkozással egybekötve. Október 1-e a Zenevilág napja, és muzsikál Kaposvár ismét a Liszt Ferenc Zeneiskola szervezésében. Délelőtt óvodás csoportok körjátéka lesz a Kossuth téren, majd 11 órától közös éneklés, aztán táncház is kezdődik. Délután pedig minikoncerteket hallgathatunk a város különböző pontjain. 15:30-tól zongora és vonós muzsika szól a könyvtárban, 17:30-tól pedig kórus hangverseny kezdődik az Együd Árpád Kulturális Központban, a belépés ingyenes. A Takács Gyula könyvtárban az Állatok Világnapja alkalmából október 2-án két szuperállatos program is lesz. 3 órától bemutatkozik a Kapocs Kutyasuli, 5 órától pedig Terra Fanatik lesz, egzotikus állatok, kisokos előadás és bátorság próba, valamint kérdez felelek vár a gyerkőcökre és a felnőttekre egy. Aztán október 4-én vasárnap a Fekete István Látogató Központban a Desedató partján lesznek programok 10-től délután 4 óráig az Állatok Világnapja alkalmából. Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozással is készülnek, mesesarokkal, kincskereső és természetismereti játékokkal, és távcsöves madár megfigyelő hajókázással több alkalommal is a Desedán, valamint egy előadást dr. Molnár Marcell is tart különleges madárvilágról. Szombaton pedig lesz Titi Táncház a Somogy Zenekarral is, ismét az Együd Árpád Kulturális Központban. 17:30-tól jöhetnek a tipegők, 6 órától a gyermekek, 19:30-tól az ifjúság és felnőtt táncház kezdődik, a belépés ingyenes. És még valami hétfőre, az Irgalmasság Házának jövő héten hétfőn lesz a 3. születésnapja. Október 5-én egész nap nyitva tartanak, sütivel, kávéval, játékos feladatokkal, a gyerkőcöknek és felnőtteknek, arcfestéssel és lufival, a legkisebbeknek kedveskednek. Aki eddig csak elsétált előtte, most jó okot kap rá, tehát hogy benézzen, nem kell inni semmit, a programok ingyenesek, csak legyetek ott. Irgalmasságháza, Kaposvár, Német István fasor 2, október 5-e hétfő, 9-től délután 16:30-ig várnak minden látogatót.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladék

Bizony lehet hétfőn kora délután is bulizni. A partit ezúttal Gloria Estefánnal nyomtuk. 3:41 van, jön még hozzánk a New Level Empire, Ákos és Shania Twain is a hírekig, és remélem maradtok továbbra is itt a 91.2-n, akár ebéd közben jó étvágyat, ebéd után egészségetekre, munkavégzés közben, vagy akár már úgy, hogy pihentek. Tartsatok

0: Reklám. Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán. 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Rekordszámú látogatót fogadott a hétvégén a Kán. Merítő konténert kaptak a kaposvári tűzoltók. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei 1 órakor. Látogatói rekordot döntött az idei Kán egyetemi napok. A hétvégén megrendezett eseményre ugyanis 45 ezeren érkeztek a városba. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rendezvényén az agrárium jövőjét érintő kérdések, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a fenntartható mezőgazdaság álltak a középpontban. A szakmai programok mellett tenyészállatbemutatók, interaktív kiállítások, családi programok és koncertek is várták a látogatókat. Az esemény egyik kiemelt célja az volt, hogy bemutassa a hagyományos mezőgazdasági tudás és a modern technológiák együtt jelenthetik az ágazat fejlődésének egyik útját. Merítő konténerrel bővült a somogyi tűzoltók felszerelése, amely elektromos és hibrid autók kigyulladásakor jelenthet nagy segítséget. Ezek a járművek az oltás után is visszagyulladhatnak, ezért a teljes visszahűtésük hosszú időt és nagy mennyiségű vizet igényel. A konténerbe daruval emelhetik most be az eloltott, de még magas hőmérsékletű járművet. A vízzel feltöltött konténerben az autó akkumulátora is elmerül, így hatékonyabban biztosítható a visszahűtés és az utóoltás. A megoldás környezetvédelmi szempontból is fontos, mivel a konténer a szennyezett oltó vizet is felfogja, így az nem kerülhet a talajba vagy a csatorna hálózatba. Véradásra várják a kaposváriakat a következő napokban. Kedden reggel 9 és este 6 óra között a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetben lehet vért adni. Csütörtökön délelőtt 10 és dél között a NAV Béke utcai épületében is lesz véradás. Pénteken pedig ismét a Területi Vérellátó Intézet várja a segítőket reggel 8 és dél között. Szombaton a nagy piacon, a Baross Gábor utcában is lehet vért adni. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát vigyenek magukkal. A véradás előtt pedig étkezzenek és fogyasszanak elegendő folyadékot. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogát. Mindhárom határozatot 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el. Magyar Péter esetében a legfőbb ügyészség egy mobiltelefon elvételével kapcsolatos nyomozás miatt kérte a felfüggesztést. Hankó Balázs ügyében hűtlen kezelés gyanúja, Sesták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt folytatódhat az eljárás.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma folytatódik a kellemes kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Remélem mosolyogtok ezen a gyönyörű szép hétfői napon, 4 perccel 1 óra után is. Lépnem kell, jön a kuplung, Kylie Minogue is a Padam Padam című dalával, most pedig Rag & Bone Man-t hallgatjuk, ugye együtt továbbra is.

0: Bízom benne, hogy fel tudunk dobni benneteket, tényleg a kedveteket, egy-egy kiváló dalunkkal, mint amilyen Liza Stansfield, The Real Thing címűje is volt. A rádió moston szólt, 2:42, na milyen volt a Kovalszky meg a Vega koncert péntek este a Pannonlovas Akadémián, a Kán Egyetemi Napok keretében, ugye ők játszottak itt, a fényképek alapján tengernyien voltak, mint ahogy egyébként a Kán Egyetemi Napokon is, ahol látogató rekord született, 45 000-en mentek el ebben a 3 napban megnézni az élő hagyományokat és a modern megoldásokat. Erről olvashatok, és egyébként képgalériát is nézhettek a kaposvármost.hu-n az eseményről. Szóval Kovalszky meg a Vega koncert milyen volt? Jól éreztétek magatokat? Kérdezem ezt például azoktól, akik tőlünk nyertek belépőjegyet. Várom az élménybeszámolót a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra, közben pedig meghallgatjuk az Amire szültek című dalukat.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked mit

0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Pompás az idő ma, és úgy néz ki, hogy tartósan ebben lesz részünk. Napsütés, napsütés és napsütés. Felhők nem is érkeznek a napokban térségünkbe. Annyira nem, hogy körülbelül két hétig ilyen időnk lesz. Én most ezt látom. A reggelek azért hűvösen alakulnak, mindössze 5-6 fokot mérhetünk. A korai órákban délután

0: műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ez Nick Cayman dala volt, 1987-ből szólt a rádió moston, amikor még nagyon futottak a bakelit lemezek, amik most éppenséggel a reneszánszukat élik. Nigel hívta fel a figyelmemet arra, hogy már egy éves az Analógia Record Shop hanglemezbolt Kaposváron, és szülinapi bulit tart ez alkalomból a K központban, október 3-án, ahol lesz country disco, line dance-el, és fellép a Silver Rose Band is. A belépés ingyenes az eseményre, mint ahogy az őszi kaposvári hanglemezbőrzére is várnak benneteket majd, szintén a K központban, de csak október 17-én, 9 és délután 4 óra között rendezik meg a használt hanglemezek adásvételét, de lesznek hifi eszközök, zenei könyvek és magazinok, lemezmosás és cserebere. Mindenkit szeretettel várnak. Köszi Nigel, hogy felhívtad erre is a figyelmünket. Én pedig továbbra is közös zenehallgatásra hívlak benneteket. Olivia Rodrigo a Vampire-t hozza, Justin Bieber pedig az Intention.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
4: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
5: A héten még folytatódik a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozat. Technik pikniket rendeztek vasárnap a Cseri Parkban. Jó napot kívánok, 2 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten is folytatódik a Kaposvári Beszélgetés sorozat. Az utolsó héten, vagyis szeptember 28 és október 1 között 4 helyszínen várják a kaposváriakat. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél, kedden a Tüskevár város részében a Hajnóci és a Frankelleó utca kereszteződésénél, szerdán a Zselickert városban, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet találkozni a polgármesterrel. Itt a város ügyeiről, fejlesztésekről és a városrészeket érintő kérdésekről lehet vele beszélgetni. Veterán autókat és motorokat állítottak ki vasárnap a Kaposvári Cseri Parkban, ahol szezonzáró technik pikniket tartottak. A rendezvényre az ország több részéről is érkeztek kiállítók és érdeklődők. A látogatók számos régi járművet tekinthettek meg, emellett alkatrészbőrzét és családi programokat is szerveztek. A szervezők szerint a rendezvény minden korábbinál több érdeklődőt vonzott, és ezzel lezárult az idei veterán járműves szezon kaposvári programja. Jogosítvány nélkül okozott balesetet egy 52 éves férfi Siófokon. A sofőr pénteken a főutcán egy kanyarban kisodródott, majd egy oszlopnak és 3 parkoló autónak ütközött. A férfi könnyű sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. Az alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, a sofőr azonban érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett. Korábban ugyanis eltiltották a vezetéstől, és a lejárta után nem vett részt az előírt utánképzésen. A rendőrség a baleset okozása miatt járművezetéstől való eltiltást és pénzbírságot szabott ki rá, az engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás iratait pedig átadták az illetékes bíróságnak. Emelkedett az olaj ára hétfő reggel, miután Donald Trump amerikai elnök hétvégi nyilatkozatai felerősítették azokat az aggodalmakat, hogy késhet a Hormuzi szoroson keresztüli olajszállítások helyreállítása. Röviddel reggel 8 óra után az északi-tengeri Brent ára csaknem 1,5%-kal emelkedett hordónként. Az árfolyam pénteken még több mint 2%-kal csökkent. Trump szombaton elutasította Irán 7 pontos rendezési tervét, amely a Hormuzi szoros forgalmának helyreállítását is tartalmazta. Nem választotta meg az országgyűlés Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök által jelölt ügyészről hétfőn rendkívüli ülésen titkos szavazáson döntöttek. Baka András köztársasági elnök a szavazás után elmondta, az országgyűlés döntését tiszteletben tartja, a jelölt állítással nem politikai szempontokat mérlegelt, hanem arra törekedett, hogy szakmai jelöltet találjon. A hétfői eredményt nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekinti.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Kaposvár térségében többnyire derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A reggeli hűvös után gyorsan melegszik a levegő, és délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Mondhatnám, hogy nincs új a nap alatt, csak néha-néha akad egy-egy, de nálunk aztán folyamatosan jönnek az újdonságok, bár az az igazság, hogy Dave Guetta a You and I, Me and You című dala sem éppen a legfrissebb, abból a szempontból igen, hogy a francia DJ most adta ki ezt a kislemezét, de egy 70-es évekbeli slágerből dolgozott ezúttal, egy Delegation dalt gondolt újra. Mindjárt jön, de előbb a One Direction a One Thing-el. I've tried.

Cold Weekend a Dancing in the Flames című a rádió moston. Mivel töltitek majd az időt, ha vége a munkának, a feladatok sorának? Mindenki életében van valami olyasmi, ami igazán feltölti, csak lehet, hogy még nem találta meg. Egy jó társas program, hobbi, vagy amit egyedül lehet űzni, és hát ugye ott van az olvasás. Hányszor elmondtam már, hogy micsoda világokat lehet megismerni képzeletben, mennyi helyre lehet elutazni egy jó könyvnek köszönhetően, és mennyi sorssal találkozhatunk. Tengernyi érzést élhetünk át újra, vagy először életünkben. Vagyis egy jó könyv igazi kincs lehet, amikre lelhettek ti is. Az őszi könyv bőrze során a Takács Gyula könyvtár ismét megrendezi ezt, már nem első alkalommal, október 7-e és 9-e között zajlik majd a Takács Gyula könyvtárban. Többféle témában és műfajban lehet válogatni a bőrzére érkező kötetek közül, legyen szó régi kedvencről, régóta keresett címről, vagy egy spontán felfedezésről. Ráadásul a vásárlásunkkal még támogathatjuk is a Kellner Bernát alapítványt. Könyvmolyóknak kötelező, és kezdőknek is, akik még csak most tervezik azt, hogy rendszeres olvasók lesznek. Az őszi könyvbőrzét tehát majd október 7-e és 9-e között rendezik meg a Takács Gyula könyvtárban. Jövő hét szerdától péntekig tart majd. Jegyezzétek fel! Azt pedig már tudjátok, hogy nálunk a legváltozatosabb a zenei kínálat, úgyhogy jöjjön egy kis időutazás a Ten Sharp-bal egészen a 90-es évek elejéig a Youth-szól.

0: Házban élsz?
1: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
0: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
1: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
1: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Alex Warren dala volt, a Fever Dream című a rádió moston. Hát nem lázálom, hanem valóság lesz az, amikor a Playmobil figurák beköltöznek a Ripronai Múzeumba. Ahogy a Legót, a Playmobilt is bizony nagyon sokan szeretik, és nem csak a gyerekek, hanem akár a felnőttek is. Igazi kikapcsolódást nyújtanak egyébként ezek a játékok, tényleg még idősebb fejjel is. Most valami egészen különlegesre vállalkozik a Ripronai Múzeum, pontosabban hamarosan, ugyanis egy igazi időutazást terveznek, de nem akárhogyan. A középkori várak a történelmi jeleneteket és a lovagok világát Playmobil és Schenk figurák segítségével lehet majd felfedezni. A tárla tökéletes kikapcsolódást nyújt az egész családnak, a nosztalgiázni vágyó felnőtteknek és a kalandvágyó gyerekeknek, írják a múzeum munkatársai. Október 7-től egészen február 28-áig lehetőség lesz megtekinteni ezt a kiállítást a Ripronai Múzeumban a főutcán, tehát majd október 7-én nyílik a játék és történelem Playmobil és Schenk figurák a múzeumban című tárlat. Nézzétek meg! Viszont hallgatni most a Bagosi Brothers Company-t tudjátok.
1: Olyan ő, hogy megáll a

a Te csinál a Celestine című dalával a rádió mostan 3:43 is elmúlt már 3 perccel. Ez jó hír azoknak, akik nagyon várják már a munkaidő végét. Remélem nagyon gyorsan elterik a hátralévő idő, úgyhogy hallgatjátok majd a Linkin Parkot, a Jonas Brothers, Joel Corey-t, és most Mayat, akinek a dala pénzről szól.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Állatvédelmi témahetet rendez a Sefag ZRT. Merítő konténert kaptak a kaposvári tűzoltók. Jó napot kívánok, 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Állatvédelmi programokat szervez Somogyban a Sefag ZRT és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a 2026-os állatvédelmi témahéthez kapcsolódva. A program első eseményén több mint 50 óvodás vett részt a rendőrfőkapitányságon. A kaposvári és kiskorpádi gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedtek a vadon élő és a ház körül tartott állatokkal. A programot Sarkadi Kis János báb műsora nyitotta meg. A programsorozat folytatásaként általános iskolások az Erdőkháza látogatóközpontban állatvédelmi témájú versenyen mérhetik összetudásukat. Elindult Kaposváron a Senior színjátszó műhely, amelyre közel 60-an jelentkeztek. A kezdeményezést Sarkadi Kis János, a Csiki Gergely Színház színművésze hívta életre a 40-es, 50-es és 60-as korosztály számára. A résztvevők 5 csoportban színészmesterséget, önismeretet, színpadi mozgást és beszédtechnikát tanulnak. A műhely hosszabb távú célja egy júniusi gálaest, de a legfontosabb a közösségépítés és az emberi kapcsolatok erősítése. Merítő konténerrel bővült a somogyi tűzoltók felszerelése, amely elektromos és hibrid autók kigyulladásakor jelenthet nagy segítséget. Ezek a járművek az oltás után is visszagyulladhatnak, ezért a teljes visszahűtésük hosszú időt és nagy mennyiségű vizet igényel. A konténerbe daruval emelhetik most be az eloltott, de még magas hőmérsékletű járművet. A vízzel feltöltött konténerben az autó akkumulátora is elmerül, így hatékonyabban biztosítható a visszahűtés és az utóoltás. A megoldás környezetvédelmi szempontból is fontos, mivel a konténer a szennyezett oltó vizet is felfogja, így az nem kerülhet a talajba vagy a csatorna hálózatba. Október 31-ig érvényesek a tavaszi fél évre szóló diákigazolvány matricák, ezért eddig kell beszerezniük az őszi fél éves matricákat az egyetemistáknak. Erre hívja fel a figyelmet egy hazai oktatási hírportál. Az új matrica március 31-ig lesz érvényes. Érdemes időben elintézni a hosszabbítást, mert a határidő közelettével általában nagyobb a várakozás az intézmények ügyintéző helyein. A diákigazolvány többek között utazási, kulturális és kereskedelmi kedvezményekre jogosít fel. Október 1-től ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, így a NAV-nál is megváltozik a területi szervek neve. A vármegyei adó- és vámigazgatóságok október 1-től megyei adó- és vámigazgatóságok, röviden megyei igazgatóságok lesznek. A NAV a hivatalos ügyintézésben a papíralapú és elektronikus dokumentumokban december 1-től használja egységesen a megye megnevezést. Az érintett hivatalok névtábláit folyamatosan cserélik le.
0: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a napos, száraz idő Kaposváron, délutára 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Az égbolt többnyire zavartalan marad, csapadékra nem kell számítani. A keleti északkeleti szél időnként megélénkülhet, de komolyabb szélerősödés sem várható. Este 17 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Gyürti Betta.
6: Jól leszek újra, énekeljétek ezt Nagy Bogival és Dessel, és akkor tényleg jól lesztek. Megérzitek, hogy nem örökké tart a Mengorász dala sem, és a munkaidő sem, de ezzel a címmel azért majd mindjárt zenélnek a srácok, illetve itt van Miles Smith, a

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Jó dalát hallgattuk, az Eddie N címűt a rádió moston, még talán nem a munkaidő végén, hiszen 3 perccel múlt el 3:45, és egyelőre nem hétvégén, nagyon a hét elején járunk ezzel a hétfői nappal, de ugye majd jön egy újabb, sok mindenben eltérhet a hétvége a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány pedig most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának és úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, és eszerint a férfiakra nagy veszélyt jelenthet a hétvége, mégpedig a táplálkozási szokásaik megváltoztatása miatt. A pluszevés ugye magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és koszorúér betegség arányt mutatott, így sajnos a szívrohan veszélye is jelentősen nőtt. A nőknél nem mutatkoztak ilyen összefüggések. Szóval az étkezések időzítése és rendszeressége fontos fókuszpontja lehet a krónikus betegségek kockázatának csökkentésében. Próbáljátok tehát a hétvégén is tartani a hétköznapi szokásokat, legalábbis az étkezés szempontjából, és főleg urak. És akkor túlélők lesztek ti is, mint ahogy Luis Capaldi-t a Survive című dala.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Hát én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna.
6: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió

napig zenélt, a Breaking Me című dala szólt a rádió, moston 5 perccel múlt el 3:30. Júj, milyen hangulatos dalok várnak rátok, egy YouTube Vertigo című. Jön a Hertz Purple Disco Machine közösen a Wonderful Life-val, és itt van Flourish the Sax cíművel. Várom a közlekedési infóitokat, most már egyre több autó jár így ebben az időszakban a város útjain, úgyhogy írjátok meg, hol kell egy kicsit többet várni, vagy hol van nagyobb fennakadás. 70-32-32-355, de remélem mindenki kényelmesen tud haladni az útján. Tartsatok velünk!

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

tartjuk a változatosságok továbbra is. Itt a Rádió Mostan a 91.2-n, és tartjuk magunkat ahhoz is, hogy minden helyi infót megosztunk veletek. Most például azt, hogy sétával hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre ismét. Az Egészséges Kaposvár hagyományos programja ez, és október 7-én lehet rá számítani. A program a Kossuth térről indul, a résztvevők innen a Kaposi Mór Oktató Kórházig sétálnak. Ott meg lehet tekinteni a mammográfiás centrumot, szakemberekkel lehet beszélgetni, és megismerkedni az emlő önvizsgálatával is. A program időpontja tehát október 7-11 óra délelőtt, indulása a Kossuth térről. Mindenkit várnak. Mi pedig egy Gabry Ponte, egy Soulwave és egy Murray Head dallal várunk benneteket.

0: Reklám. Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Igazán epic.
1: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Skoda. Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Szerdán pótolják az elmaradt fametszést a Dózsa-György utcában. A héten is lesznek kaposvári beszélgetések. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. November 1-től lép életbe az új helyi autóbuszmenetrend Kaposváron. A változás havonta mintegy 170-nel több buszindulást jelent. A sűrűbb járatok elsősorban a kórház, valamint a munkahelyek és iskolák jobb elérhetőségét szolgálják. 3 új midibuszos útvonal is indul. Az új menetrend bevezetése után 2 hónapig figyelik az utazási adatokat és az utasok visszajelzéseit, szükség esetén pedig módosítanak a járatokon. Közben folytatódik az elektromos buszflotta fejlesztése is. Összesen 42 új elektromos autóbusz beszerzését tervezik, amelyek közül 15 már megérkezett. A közlekedés fejlesztését új, digitális kijelzők, elektronikus jegyrendszer és később igényvezérelt járatok bevezetése is segítheti. Szeptember 30-án, azaz szerdán végzik el a korábban elhalasztott faápolási és meccési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A munkavégzés idején az érintett parkolószakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. A kaposvári városüzemeltetés ismét arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a lezárt területen. A társaság emellett arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok környezetében fokozott figyelemmel haladjanak. Ezen a héten is folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat. Az utolsó héten, vagyis szeptember 28 és október 1 között 4 helyszínen várják a kaposváriakat. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél, kedden a Tüskevár város részében a Hajnóci és a Frankelleó utca kereszteződésénél, szerdán a Zselickert városban, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet találkozni a polgármesterrel. Itt a város ügyeiről, fejlesztésekről és a városrészeket érintő kérdésekről lehet vele beszélgetni. Országos csúccsal nyerte meg a 48. Varsói Maratont a kaposvári kasi versenyzője, Vindics Tóth Lili Anna. A magyar sportoló 2 óra 24 perc, 47 másodperces idővel ért célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Lili Anna korábban az Európa-bajnokságon ezüstérmet is szerzett, most pedig újabb kiemelkedő eredménnyel öregvítette a kaposvári sport hírnevét. Élelmiszermoly fertőzés miatt két tétel Ebkex márkájú kutyajutalomfalatot hívott vissza a forgalomból a gyártó. A Nébik tájékoztatása szerint a 100 g-os májas és rizslisztes húsmentes jutalomfalatok érintettek. A termékekben lárvákat és szövedékeket találtak. A hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételszámú és minőség megőrzési idejű jutalomfalatokat ne adják kutyáiknak.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a napos, száraz idő Kaposváron, délutára 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Az égbolt többnyire zavartalan marad, csapadékra nem kell számítani. A keleti északkeleti szél időnként megélénkülhet, de komolyabb szélerősödés sem várható. Este 17 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
7: Egy új trükköt fogok mutatni nektek. Pontosabban Rozé vadonatúj dalát. A New Trick következik mindjárt Train Drive-By című után. Óvatosan vezessetek hazafelé, vigyázzatok magatokra, és legyetek türelmesek. Na meg maradjatok a 91.2.

Is It Love címmel hallgattuk Lauren dalát a Rádió Moston. Egy percen múlt el 4:45. Hát nem sokára, ilyenkor már sötétedni fog. Egyelőre azonban még élvezhetjük ezt a gyönyörű napsütést, használjátok is, kitartós lesz. Több héten keresztül ilyen vénasszonyok nyarának örülhetünk. De aztán lesz egy óra átállításunk, amikor megint áttérünk a nyáriról a téli időszámításra. Ez ilyenkor azt jelenti, hogy egy órával többet alhatunk, de hamarabb sötétedik. Október 25-én hajnali 3-kor kell visszaállítani az órákat 2-re majd. Ugye az utóbbi időszakban sokszor felmerült annak lehetősége, hogy elhagyjuk ezt a tavaszi és őszi óraátállítást. Az EU 2026 végére tervezi befejezni a nyári időszámítással kapcsolatos kutatást, de még egyáltalán nem biztos, hogy eltörlik az óraátállítást. Csak belengedték, mindenki örült neki, aztán most meg lehűtenek bennünket azzal, hogy állítgathatjuk minden tavasszal és ősszel az óránkat. Majd legközelebb október 25-én tehát. Madonnával folytatjuk, és a Jump című dalával.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospont ma esti adásáról annyit tudok előjáróban elmondani, hogy szó lesz arról, hogy 133. alkalommal gyújtották be pénteken a kaposvári mészkemencét. Ezzel kezdetét vette az idei cukorrépa feldolgozási kampány. Kovászos kenyerek, sajtok, húskészítmények, szörpök és lekvárok, akán egyetemi napokon ismét felvonultak a térségi termelők és kézművesek. A szív- és érrendszer betegségeinek gyógyítása állt a középpontban a kutatók éjszakájának egyik kaposvári állomásán. Voltak bemutatók és kísérletek is. Megmutatjuk, hogy zajlott az esemény ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: 91.2. Rádió. Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

énekelt a rádió moston, és még jön Puff Daddy Jimmy Page-el közösen a Come With Me című szól a hírek előtt, illetve Liza és Doja Cat, valamint Raya triója is érkezik, na meg a The Ones a Flawless-szel. Én viszont búcsúzom, holnap reggel újra együtt ébredhetünk, sőt jó néhány órát a nap első feléből együtt tölthetünk, remélem, hogy itt lesztek a 91.2, mert én biztosan. Györfi Bettát hallottátok, szép napot mindenkinek!

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: 30-án 30%.
4: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
7: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán!
8: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
9: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Állatvédelmi témahetet szervezett a SEFAG. Rekordot döntött a hétvégén a Kán. Jó napot kívánok, 5 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Látogatói rekordot döntött az idei Kán egyetemi napok. A hétvégén megrendezett eseményre ugyanis 45 000 érkeztek a városba. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rendezvényén az agrárium jövőjét érintő kérdések, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a fenntartható mezőgazdaság álltak a középpontban. A szakmai programok mellett tenyészállat bemutatók, interaktív kiállítások, családi programok és koncertek is várták a látogatókat. Az esemény egyik kiemelt célja az volt, hogy bemutassa a hagyományos mezőgazdasági tudás és a modern technológiák együtt jelenthetik az ágazat fejlődésének egyik útját. Állatvédelmi programokat szervez Somogyban a SEFAG ZRT és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a 2026-os állatvédelmi témahéthez kapcsolódva. A program első eseményén több mint 50 óvodás vett részt a rendőrfőkapitányságon. A kaposvári és kiskorpádi gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedtek a vadon élő és a ház körül tartott állatokkal. A programot Sarkadi Kis János báb műsora nyitotta meg. A programsorozat folytatásaként általános iskolások az Erdők háza látogató központban állatvédelmi témájú versenyen mérhetik össze tudásukat. 4 éremmel és 2 egyéni csúccsal zárta az ifjúsági országos bajnokságot Hegedűs Abigél, a kaposvári sportlövő. Az 50 méteres kiskaliberű puskás versenyszámokban 1 arany és 1 bronzérmet szerzett. A 60 lövéses fekvőszámban első helyen végzett, és új egyéni csúcsot ért el, míg a 3x20-as összetettben szintén megjavította korábbi legjobbját és 3. lett. A csapatversenyekben 1 arany és 1 ezüstérmet szerzett, így összesen 4 éremmel zárta a bajnokságot. Több mint 6500 pedagógus végezte el augusztus óta azt az ingyenes online képzést, amely az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát segíti. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közlése szerint naponta mintegy 200 pedagógus teljesíti a programot, így a képzés már 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek biztonságát szolgálja. az online oktatás az anafilaxia felismerését és ellátását, valamint az EpiPen használatát is bemutatja, a sikeres vizsga után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Az intézmények számára gyakorlati segédlet is készült, amely az eljárásrend mellett hasznos tanácsokat is tartalmaz.
0: Időjárás jelentés.
10: Folytatódik a napos, száraz idő Kaposváron, délutára 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Az égbolt többnyire zavartalan marad, csapadékra nem kell számítani. A keleti északkeleti szél időnként megélénkülhet, de komolyabb szélerősödés sem várható. Este 17 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 28-a, hétfő este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Széleskörű társadalmi egyeztetés és modern géppark jellemzi a megújuló kaposvári buszközlekedést. Jelentős fejlesztések zajlanak a kaposvári buszközlekedésben. A város 42 új elektromos autóbusz beszerzésével számol, ezek közül 15 már megérkezett, további 4 pedig év végén, illetve jövő év elején állhat forgalomba. A fejlesztések részeként új digitális kijelzők is segítik majd az utasokat, amelyek a következő járat érkezését, a következő megállót és az átszállási lehetőségeket is megmutatják. A tervek között szerepel az elektronikus jegyrendszer bevezetése, később pedig az igényvezérelt közlekedés kialakítása is. A csütörtöki közgyűlés emellett egyhangulag elfogadta az új helyi autóbusz menetrendet, amely november 1-től lép életbe. Ennek részeként havonta mintegy 170-nel több buszindulás lesz, és 3 új midibuszos útvonal is indul, a Búzavirág utca, Pipacs utca térségében, az Aranyi lakótelepen és a Nyár utca felső szakaszán. Faápolási munkák miatt ideiglenes parkolózár lesz a Dózsa-György utcában. Szerdán újra munkagépek jelennek meg a kaposvári Dózsa-György utcában, ahol elvégzik a korábban elhalasztott faápolási és metszési munkákat. A beavatkozás idején az érintett parkolóhelyeket ideiglenesen lezárják, ezért ismét az autósoknak érdemes már előre másik parkolóhelyet keresniük. A kaposvári városüzemeltetési nonprofit Kft. Arra figyelmeztet, hogy a munkaterület környékén ne parkoljanak a kihelyezett tiltójelzések ellenére sem. A közlekedőktől azt kérik, hogy a munkavégzés idején fokozott óvatossággal haladjanak az utcában. 4 helyszínen találkozhatnak még a kaposváriakkal a városi fórumokon. A város több pontján is folytatódik ezen a héten a kaposvári beszélgetések sorozata. A fórumok célja, hogy a város vezetése közvetlenül találkozzon a helyiekkel, és a városrészek saját kérdéseiről is szó essen. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél várják az érdeklődőket. Kedden Tüskevárban a Hajnóci és a Frankel Leo utca találkozásánál lesz a találkozó. Szerdán Zselickertvárosban, az Áfonya utcában rendezik meg a fórumot, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet bekapcsolódni a beszélgetésbe. A résztvevők a város fejlesztéseiről, a környéküket érintő ügyekről és a helyi problémákról is feltehetik kérdéseiket Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének. Több alkalommal is lehet vért adni a napokban Kaposváron. A következő napokban több helyszínen is várják a véradókat a városban. Aki segítene, kedden reggel 9 órától egészen este 6-ig a kaposvári területi vérellátó intézetben jelentkezhet. Csütörtökön újabb lehetőség nyílik a véradásra, délelőtt 10 és déli 12 óra között a NAV Béke utcai épületében várják a segítőket. Pénteken ismét a vérellátóban lehet vért adni, ezúttal reggel 8-tól délig. Szombaton pedig a nagy piacon a Baross Gábor utcában lesz véradás 9 és dél között. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy minden alkalommal vigyék magukkal személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A véradás előtt pedig fontos a megfelelő étkezés és a folyadékbevitel is. 45 ezren érkeztek a Kán egyetemi napokra. Minden korábbinál többen voltak kíváncsiak az idei Kán egyetemi napokra. A hétvégi rendezvényre mintegy 45 ezer látogató érkezett Kaposvárra. A MATE kaposvári kampuszának nagyszabású eseménye egyszerre szólt a szakmának és a családoknak. A szakmai programok középpontjában többek között az agrárium jövője, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia mezőgazdasági alkalmazása állt. A látogatók közben tenyészállatokat is láthattak, különféle kiállításokat járhattak végig, valamint családi programokon és koncerteken vehettek részt. Az idei Kán egyik fontos üzenete az volt, hogy a mezőgazdaság hagyományos értékei és az új technológiák nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítve segíthetik az ágazat fejlődését. Veterán járművekkel zárták a szezont a Cseri Parkban. Régi autók, motorok és különleges járművek töltötték meg vasárnap a kaposvári Cseri Parkot. A helyszínen tartották meg az idei szezonzáró technikpikniket, amelyre nem csak Kaposvárról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek kiállítók. A közönség számos veterán járművet nézhetett meg, közben pedig alkatrészbőrze és családi programok is színesítették a napot. A visszajelzések alapján az idei szezonzáró minden eddiginél több érdeklődőt vonzott, ezzel pedig lezárult a kaposvári veterán járműves rendezvénysorozat idei szezonja. Ittasan jogosítvány nélkül ült motorra egy kaposvári férfi. Több szabályt is egyszerre megszegett egy 70 éves kaposvári férfi, amikor motorra ült a városban. A rendőrök a belvárosban próbálták megállítani, azonban a férfi a megkülönböztető fény és hangjelzésre sem állt meg, hanem tovább hajtott. A járőröknek rövid időn belül sikerült elfogniuk. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi alkoholt fogyasztott, elmondása szerint aznap délelőtt rumot ivott. Ezután azonban további szabálytalanságokra is fény derült. A férfit korábban már eltiltották a vezetéstől, ittas járművezetés miatt, és az előírt utánképzésen sem vett részt. Az ügyben ittas vezetés miatt büntető eljárás indult, az engedély nélküli vezetés és az egyéb közlekedési szabályszegések miatt pedig szabálysértési eljárást is kezdeményeztek. Eltiltás és pénzbírság a siófoki baleset okozójának. Jogosítvány nélkül okozott balesetet egy 52 éves férfi Siófokon. A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken a főutcában közlekedett egy gépkocsi vezető, amikor egy jobbra ívelő kanyarban kisodródott, majd egy oszlopnak és három parkoló autónak ütközött. A sofőr a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. Az 52 éves Pest megyei lakossal szemben az alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, azonban érvényes jogosítvánnyal nem rendelkezett. A siófoki rendőrkapitányság munkatársai a közlekedési baleset okozása miatt szabálysértési eljárásban járművezetéstől eltiltást és pénzbírságot szabtak ki. Krónikánk végén következzék egy helyi kötődésű sporthír. Új magyar rekordot futott a kaposvári Vindics Tóth Lili Anna. Újabb jelentős nemzetközi eredménnyel hívta fel magára a figyelmet Vindics Tóth Lili Anna. A kaposvári kasi versenyzője megnyerte a 48. varsói maratont, ráadásul olyan időt futott, amilyet korábban egyetlen magyar női maratonfutó sem ért el. A 42 kilométeres távot 2 óra 24 perc, 47 másodperc alatt teljesítette, ezzel új országos csúcsot állított fel. A kaposvári sportoló az elmúlt időszakban már az Európa-bajnokságon is bizonyított, ahol ezüstérmet szerzett. A varsói győzelem és a rekord pedig újabb fontos állomása a pályafutásának.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére fokozatosan mérséklődik a nappali meleg, de továbbra is derült, nyugodt idő várható. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, 17 fok körüli értékekre számíthatunk. Éjszaka is többnyire tiszta marad az ég, csapadék nem valószínű. Hajnalra 6 és 8 fok köré süllyed a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Állatvédelmi programokat szervez Somogyban a Sefag ZRT és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a 2026-os állatvédelmi témahéthez kapcsolódva. A program első eseményén több mint 50 óvodás vett részt a rendőrfőkapitányságon. A kaposvári és kiskorpádi gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedtek a vadon élő és a ház körül tartott állatokkal. A programot Sarkadi Kis János báb műsora nyitotta meg. A programsorozat folytatásaként általános iskolások az Erdőkháza látogatóközpontban állatvédelmi témájú versenyen mérhetik összetudásukat. Veterán autókat és motorokat állítottak ki vasárnap a kaposvári Cseri Parkban, ahol szezonzáró technikpikniket tartottak. A rendezvényre az ország több részéről is érkeztek kiállítók és érdeklődők. A látogatók számos régi járművet tekinthettek meg, emellett alkatrészbőrzét és családi programokat is szerveztek. A szervezők szerint a rendezvény minden korábbinál több érdeklődőt vonzott, és ezzel lezárult az idei veterán járműves szezon kaposvári programja. 4 éremmel és 2 egyéni csúccsal zárta az ifjúsági országos bajnokságot Hegedűs Abigél, a kaposvári sportlövő. Az 50 méteres kiskaliberű puskás versenyszámokban egy arany és egy bronzérmet szerzett. A 60 lövéses fekvőszámban első helyen végzett, és új egyéni csúcsot ért el, míg a 3x20-as összetettben szintén megjavította korábbi legjobbját és harmadik lett. A csapatversenyekben egy arany és egy ezüstérmet szerzett, így összesen 4 éremmel zárta a bajnokságot. Több mint 6500 pedagógus végezte el augusztus óta azt az ingyenes online képzést, amely az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát segíti. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közlése szerint naponta mintegy 200 pedagógus teljesíti a programot, így a képzés már 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek biztonságát szolgálja. Az online oktatás az anafilaxia felismerését és ellátását, valamint az EpiPen használatát is bemutatja, a sikeres vizsga után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Az intézmények számára gyakorlati segédlet is készült, amely az eljárásrend mellett hasznos tanácsokat is tartalmaz. 40 évvel ezelőtt mutatták be a Macskafogó című kultikus magyar animációs filmet. A jubileum alkalmából október 2-án este 7 órától ingyenesen online is elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Emellett országszerte több helyszínen közösségi vetítéseket is tartanak. A kiemelt helyszín a Pannónia stúdió lesz, ahol a kisfilm is készült. A vetítés előtt közönség találkozóval és koncerttel várják az érdeklődőket. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére fokozatosan mérséklődik a nappali meleg, de továbbra is derült, nyugodt idő várható. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, 17 fok körüli értékekre számíthatunk. Éjszaka is többnyire tiszta marad az ég, csapadék nem valószínű. Hajnalra 6 és 8 fok köré süllyed a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Látogatói rekordot döntött az idei Kán egyetemi napok. A hétvégén megrendezett eseményre ugyanis 45 ezeren érkeztek a városba. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rendezvényén az agrárium jövőjét érintő kérdések, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a fenntartható mezőgazdaság álltak a középpontban. A szakmai programok mellett tenyészállat bemutatók, interaktív kiállítások, családi programok és koncertek is várták a látogatókat. Az esemény egyik kiemelt célja az volt, hogy bemutassa a hagyományos mezőgazdasági tudás és a modern technológiák együtt jelenthetik az ágazat fejlődésének egyik útját. Elindult Kaposváron a Senior színjátszó műhely, amelyre közel 60-an jelentkeztek. A kezdeményezést Sarkadi Kis János, a Csiky Gergely Színház színművésze hívta életre a 40-es, 50-es és 60-as korosztály számára. A résztvevők 5 csoportban színészmesterséget, önismeretet, színpadi mozgást és beszédtechnikát tanulnak. A műhely hosszabb távú célja egy júniusi gálaest, de a legfontosabb a közösségépítés és az emberi kapcsolatok erősítése. Merítő konténerrel bővült a somogyi tűzoltók felszerelése, amely elektromos és hibrid autók kigyulladásakor jelenthet nagy segítséget. Ezek a járművek az oltás után is visszagyulladhatnak, ezért a teljes visszahűtésük hosszú időt és nagy mennyiségű vizet igényel. A konténerbe daruval emelhetik most be az eloltott, de még magas hőmérsékletű járművet. A vízzel feltöltött konténerben az autó akkumulátora is elmerül, így hatékonyabban biztosítható a visszahűtés és az utóoltás. A megoldás környezetvédelmi szempontból is fontos, mivel a konténer a szennyezett oltó vizet is felfogja, így az nem kerülhet a talajba vagy a csatorna hálózatba. Emelkedett az olaj ára hétfő reggel, miután Donald Trump amerikai elnök hétvégi nyilatkozatai felerősítették azokat az aggodalmakat, hogy késhet a Hormuzi szoroson keresztüli olajszállítások helyreállítása. Röviddel reggel 8 óra után az északi-tengeri Brent ára csaknem 1,5%-kal emelkedett hordónként. Az árfolyam pénteken még több mint 2%-kal csökkent. Trump szombaton elutasította Irán 7 pontos rendezési tervét, amely a Hormuzi szoros forgalmának helyreállítását is tartalmazta. Élelmiszermoly fertőzés miatt 2 tétel Ebkex márkájú kutyajutalomfalatot hívott vissza a forgalomból a gyártó. A Névig tájékoztatása szerint a 100 g-os májas és rizslisztes húsmentes jutalomfalatok érintettek. A termékekben lárvákat és szövedékeket találtak. A hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételszámú és minőség megőrzési idejű jutalomfalatokat ne adják kutyáiknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére fokozatosan mérséklődik a nappali meleg, de továbbra is derült, nyugodt idő várható. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, 17 fok körüli értékekre számíthatunk. Éjszaka is többnyire tiszta marad az ég, csapadék nem valószínű. Hajnalra 6 és 8 fok köré süllyed a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kattaneten is. Rádiómost.hu.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Eltiltás és pénzbírság a siófoki baleset okozójának. Jogosítvány nélkül okozott balesetet egy 52 éves férfi Siófokon. A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken a főutcában közlekedett egy gépkocsi vezető, amikor egy jobbra ívelő kanyarban kisodródott, majd egy oszlopnak és három parkoló autónak ütközött. A sofőr a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. Az 52 éves Pest megyei lakossal szemben az alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, azonban érvényes jogosítvánnyal nem rendelkezett. A siófoki rendőrkapitányság munkatársai a közlekedési baleset okozása miatt szabálysértési eljárásban járművezetéstől eltiltást és pénzbírságot szabtak ki. Veterán járművekkel zárták a szezont a Cseri Parkban. Régi autók, motorok és különleges járművek töltötték meg vasárnap a kaposvári Cseri Parkot. A helyszínen tartották meg az idei szezonzáró technikpikniket, amelyre nem csak Kaposvárról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek kiállítók. A közönség számos veterán járművet nézhetett meg, közben pedig alkatrészbőrze és családi programok is színesítették a napot. A visszajelzések alapján az idei szezonzáró minden eddiginél több érdeklődőt vonzott, ezzel pedig lezárult a kaposvári veterán járműves rendezvénysorozat idei szezonja. 45 ezeren érkeztek a Kán egyetemi napokra. Minden korábbinál többen voltak kíváncsiak az idei Kán egyetemi napokra. A hétvégi rendezvényre mintegy 45 ezer látogató érkezett Kaposvárra. A MATE kaposvári kampuszának nagyszabású eseménye egyszerre szólt a szakmának és a családoknak. A szakmai programok középpontjában többek között az agrárium jövője, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia mezőgazdasági alkalmazása állt. A látogatók közben tenyészállatokat is láthattak, különféle kiállításokat járhattak végig, valamint családi programokon és koncerteken vehettek részt. Az idei Kán egyik fontos üzenete az volt, hogy a mezőgazdaság hagyományos értékei és az új technológiák nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítve segíthetik az ágazat fejlődését. Széles körű társadalmi egyeztetés és modern géppark jellemzi a megújuló kaposvári buszközlekedést. Jelentős fejlesztések zajlanak a kaposvári buszközlekedésben. A város 42 új elektromos autóbusz beszerzésével számol, ezek közül 15 már megérkezett, további 4 pedig év végén, illetve jövő év elején állhat forgalomba. A fejlesztések részeként új digitális kijelzők is segítik majd az utasokat, amelyek a következő járat érkezését, a következő megállót és az átszállási lehetőségeket is megmutatják. A tervek között szerepel az elektronikus jegyrendszer bevezetése, később pedig az igényvezérelt közlekedés kialakítása is. A csütörtöki közgyűlés emellett egyhangulag elfogadta az új helyi autóbusz menetrendet, amely november 1-től lép életbe. Ennek részeként havonta mintegy 170-nel több buszindulás lesz, és 3 új midibuszos útvonal is indul, a Búzavirág utca, Pipacs utca térségében, az Aranyi lakótelepen és a Nyár utca felső szakaszán. Faápolási munkák miatt ideiglenes parkolózár lesz a Dózsa-György utcában. Szerdán újra munkagépek jelennek meg a kaposvári Dózsa-György utcában, ahol elvégzik a korábban elhalasztott faápolási és metszési munkákat. A beavatkozás idején az érintett parkolóhelyeket ideiglenesen lezárják, ezért ismét az autósoknak érdemes már előre másik parkolóhelyet keresniük. A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Arra figyelmeztet, hogy a munkaterület környékén ne parkoljanak a kihelyezett tiltójelzések ellenére sem. A közlekedőktől azt kérik, hogy a munkavégzés idején fokozott óvatossággal haladjanak az utcában. Ittasan jogosítvány nélkül ült motorra egy kaposvári férfi. Több szabályt is egyszerre megszegett egy 70 éves kaposvári férfi, amikor motorra ült a városban. A rendőrök a belvárosban próbálták megállítani, azonban a férfi a megkülönböztető fény- és hangjelzésre sem állt meg, hanem tovább hajtott. A járőröknek rövid időn belül sikerült elfogniuk. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi alkoholt fogyasztott, elmondása szerint aznap délelőtt rumot ivott. Ezután azonban további szabálytalanságokra is fény derült. A férfit korábban már eltiltották a vezetéstől, ittas járművezetés miatt, és az előírt utánképzésen sem vett részt. Az ügyben ittas vezetés miatt büntető eljárás indult, az engedély nélküli vezetés és az egyéb közlekedési szabályszegések miatt pedig szabálysértési eljárást is kezdeményeztek. Új magyar rekordot futott a kaposvári Vindics Tóth Lili Anna. Újabb jelentős nemzetközi eredménnyel hívta fel magára a figyelmet Vindics Tóth Lili Anna. A kaposvári Kasi versenyzője megnyerte a 48. varsói maratont, ráadásul olyan időt futott, amilyet korábban egyetlen magyar női maratonfutó sem ért el. A 42 kilométeres távot 2 óra 24 perc 47 másodperc alatt teljesítette, ezzel új országos csúcsot állított fel. A kaposvári sportoló az elmúlt időszakban már az Európa-bajnokságon is bizonyított, ahol ezüstérmet szerzett. A varsói győzelem és a rekord pedig újabb fontos állomása a pályafutásának. Több alkalommal is lehet vért adni a napokban Kaposváron. A következő napokban több helyszínen is várják a véradókat a városban. Aki segítene, kedden reggel 9 órától egészen este 6-ig a kaposvári területi vérellátó intézetben jelentkezhet. Csütörtökön újabb lehetőség nyílik a véradásra, délelőtt 10 és déli 12 óra között a NAV Béke utcai épületében várják a segítőket. Pénteken ismét a vérellátóban lehet vért adni, ezúttal reggel 8-tól délig. Szombaton pedig a Nagypiacon a Baross Gábor utcában lesz véradás 9 és dél között. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy minden alkalommal vigyék magukkal személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A véradás előtt pedig fontos a megfelelő étkezés és a folyadékbevitel is. 4 helyszínen találkozhatnak még a kaposváriakkal a városi fórumokon. A város több pontján is folytatódik ezen a héten a kaposvári beszélgetések sorozata. A fórumok célja, hogy a város vezetése közvetlenül találkozzon a helyiekkel, és a városrészek saját kérdéseiről is szó essen. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél várják az érdeklődőket. Kedden Tüskevárban a Hajnóci és a Franken Leó utca találkozásánál lesz a találkozó. Szerdán Zselickertvárosban, az Áfonya utcában rendezik meg a fórumot. Csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet bekapcsolódni a beszélgetésbe. A résztvevők a város fejlesztéseiről, a környéküket érintő ügyekről és a helyi problémákról is feltehetik kérdéseiket Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Estére fokozatosan mérséklődik a nappali meleg, de továbbra is derült, nyugodt idő várható. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, 17 fok körüli értékekre számíthatunk. Éjszaka is többnyire tiszta marad az ég, csapadék nem valószínű. Hajnalra 6 és 8 fok köré süllyed a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Véradásra várják a kaposváriakat a következő napokban. Kedden reggel 9 és este 6 óra között a kaposvári területi vérellátó intézetben lehet vért adni. Csütörtökön délelőtt 10 és dél között a NAV Béke utcai épületében is lesz véradás. Pénteken pedig ismét a területi vérellátó intézet várja a segítőket reggel 8 és dél között. Szombaton a nagy piacon, a Baross Gábor utcában is lehet vért adni. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát vigyenek magukkal. A véradás előtt pedig étkezzenek és fogyasszanak elegendő folyadékot. Jogosítvány nélkül okozott balesetet egy 52 éves férfi Siófokon. A sofőr pénteken a főutcán egy kanyarban kisodródott, majd egy oszlopnak és három parkoló autónak ütközött. A férfi könnyű sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. Az alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, a sofőr azonban érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett. Korábban ugyanis eltiltották a vezetéstől, és a lejárta után nem vett részt az előírt utánképzésen. A rendőrség a baleset okozása miatt járművezetéstől való eltiltást és pénzbírságot szabott ki rá, az engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás iratait pedig átadták az illetékes bíróságnak. Ittasan jogosítvány nélkül és eltiltás hatálya alatt vezetett egy 70 éves kaposvári férfi. A rendőrök a belvárosban akarták megállítani a motorost, aki a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére továbbhajtott, de rövidesen elfogták. Az intézkedés során a férfi elismerte, hogy aznap délelőtt rumot fogyasztott. Mint kiderült, korábban már ittas vezetés miatt eltiltották a járművezetéstől, és az előírt utánképzésen sem vett részt. A rendőrség büntetőeljárást indított ellene ittas vezetés miatt, emellett szabálysértési eljárás is indult az engedély nélküli vezetés és több közlekedési szabályszegés miatt. Nem választotta meg az országgyűlés Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök által jelölt ügyészről hétfőn rendkívüli ülésen titkos szavazáson döntöttek. Baka András köztársasági elnök a szavazás után elmondta, az országgyűlés döntését tiszteletben tartja. A jelölt állítással nem politikai szempontokat mérlegelt, hanem arra törekedett, hogy szakmai jelöltet találjon. A hétfői eredményt nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekinti.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk. A hajnali órákban még hűvös lesz, 6 és 8 fok körüli hőmérsékletekkel, ezért érdemes rétegesen öltözni. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő, és már a délelőtt folyamán 20 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
2: Álom

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ezen a héten is folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat. Az utolsó héten, vagyis szeptember 28 és október 1 között 4 helyszínen várják a kaposváriakat. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél, kedden a Tüskevár város részében a Hajnóci és a Frankelleó utca kereszteződésénél, szerdán a Zselickert városban, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet találkozni a polgármesterrel. Itt a város ügyeiről, fejlesztésekről és a városrészeket érintő kérdésekről lehet vele beszélgetni. Országos csúccsal nyerte meg a 48. Varsói maratont a kaposvári kasi versenyzője, Vindics Tóth Lili Anna. A magyar sportoló 2 óra 24 perc, 47 másodperces idővel ért célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Lili Anna korábban az Európa-bajnokságon ezüstérmet is szerzett, most pedig újabb kiemelkedő eredménnyel öregvítette a kaposvári sport hírnevét. Október 1-től ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, így a NAV-nál is megváltozik a területi szervek neve. A vármegyei adó- és vámigazgatóságok október 1-től megyei adó- és vámigazgatóságok, röviden megyei igazgatóságok lesznek. A NAV a hivatalos ügyintézésben a papíralapú és elektronikus dokumentumokban december 1-től használja egységesen a megye megnevezést. Az érintett hivatalok névtábláit folyamatosan cserélik le.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden napos, száraz időre számíthatunk. A hajnali órákban még hűvös lesz, 6 és 8 fok körüli hőmérsékletekkel, ezért érdemes rétegesen öltözni. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő, és már a délelőtt folyamán 20 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg, hogy

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Szeptember 30-án, azaz szerdán végzik el a korábban elhalasztott faápolási és meccési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A munkavégzés idején az érintett parkolószakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. A kaposvári városüzemeltetés ismét arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a lezárt területen. A társaság emellett arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok környezetében fokozott figyelemmel haladjanak. November 1-től lép életbe az új helyi autóbuszmenetrend Kaposváron. A változás havonta mintegy 170-nel több buszindulást jelent. A sűrűbb járatok elsősorban a kórház, valamint a munkahelyek és iskolák jobb elérhetőségét szolgálják. Három új midibuszos útvonal is indul. Az új menetrend bevezetése után 2 hónapig figyelik az utazási adatokat és az utasok visszajelzéseit, szükség esetén pedig módosítanak a járatokon. Közben folytatódik az elektromos buszflotta fejlesztése is. Összesen 42 új elektromos autóbusz beszerzését tervezik, amelyek közül 15 már megérkezett. A közlekedés fejlesztését új, digitális kijelzők, elektronikus jegyrendszer és később igényvezérelt járatok bevezetése is segítheti. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogát. Mindhárom határozatot 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el. Magyar Péter esetében a legfőbb ügyészség egy mobiltelefon elvételével kapcsolatos nyomozás miatt kérte a felfüggesztést. Hankó Balázs ügyében hűtlen kezelés gyanúja, Sesták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt folytatódhat az eljárás.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden napos, száraz időre számíthatunk. A hajnali órákban még hűvös lesz, 6 és 8 fok körüli hőmérsékletekkel, ezért érdemes rétegesen öltözni. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő, és már a délelőtt folyamán 20 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: A

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ezen a héten is folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat. Az utolsó héten, vagyis szeptember 28 és október 1 között 4 helyszínen várják a kaposváriakat. Hétfőn 5 órától a Spárnál, a Honvéd utca és a 48-as ifjúság útja kereszteződésénél, kedden a Tüskevár város részében a Hajnóci és a Frankelleó utca kereszteződésénél, szerdán a Zselickert városban, csütörtökön pedig a Toponári Művelődési Ház mellett lehet találkozni a polgármesterrel. Itt a város ügyeiről, fejlesztésekről és a városrészeket érintő kérdésekről lehet vele beszélgetni. Országos csúccsal nyerte meg a 48. Varsói maratont a kaposvári kasi versenyzője, Vindics Tóth Lili Anna. A magyar sportoló 2 óra 24 perc, 47 másodperces idővel ért célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Lili Anna korábban az Európa-bajnokságon ezüstérmet is szerzett, most pedig újabb kiemelkedő eredménnyel öregvítette a kaposvári sport hírnevét. Október 31-ig érvényesek a tavaszi félévre szóló diákigazolvány matricák, ezért eddig kell beszerezniük az őszi féléves matricákat az egyetemistáknak. Erre hívja fel a figyelmet egy hazai oktatási hírportál. Az új matrica március 31-ig lesz érvényes. Érdemes időben elintézni a hosszabbítást, mert a határidő közelettével általában nagyobb a várakozás az intézmények ügyintéző helyein. A diákigazolvány többek között utazási, kulturális és kereskedelmi kedvezményekre jogosít fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk. A hajnali órákban még hűvös lesz, 6 és 8 fok körüli hőmérsékletekkel, ezért érdemes rétegesen öltözni. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő, és már a délelőtt folyamán 20 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.